0: ez a Rádió Antrét.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Rádi, Andrit, FM 101.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Grit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj kedvesem,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szép jó reggelt, 6 óra múlt nagyjából 4 perccel, ez az Antrit reggel május 12-én, én Vörös Levente vagyok, és a héten innentől együtt ébredezünk. Örülök, hogy túléltre a hétfőt, innentől remélhetőleg csak lazább lesz a hét. Időjárás terén azonban ez nem biztos, mert a reggeli órákban például esőt is írnak, és éjszaka is volt. Ennek nyomát látni egyébként odakint. Aztán délben lesz majd egy kis napsütés, még az UV-sugárzásra is figyelni kell, de 16 óra környékén az előrejelzések szerint újra jöhet az eső és szél is. Na de mindjárt kibontjuk ezt részletesebben, aztán a hírekből böngészünk és indulunk ünnepelni, felcsapjuk a kalendáriumot, na meg a horoszkóp sem maradhat el. Addig pedig Lady Gaga érkezik a Stupidlával. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7:15 lesz, 4 perc múlva, május 12-e kedvan, és már neki is ugrunk a dolgoknak. Mindjárt szemlézem a legfrissebb híreket, előbb viszont még gyorsan rákukkantok az időjárásra. Az a helyzet, hogy elkezdett közben esni az eső, úristen, ahogy látom, besötétedett az ég, lassan villanyt kell kapcsolnom, eddig egészen világos volt. Az alja egyébként jelenleg 12 fok, és csak 14-ig húzhat ma a hőmérő higanyszála. Nem lesz akkora mértékű tehát a melegedés, de így is van majd azért egy kis fronthatás. Méghozzá hideg front, és a napon majd erős szél is nehezíti majd a délutáni órákban a dolgot. Nő a stroke kockázata is, kismamáknál pedig korábban beindulhat a szülés, de persze fontos, hogy erősítsük amúgy is immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Nagyjából az legyen víz, ez a legfontosabb. Egyébként tavaszi ruhát esernyővel, ezt írja az időkép, jelenleg is szakad, úgyhogy ha valahova indul, akkor ne menjen úgy el otthonról, hogy nincs önnél egy esernyő, valahol egy kis esernyő a táskában, a kabát zsebében, vagy bárhol. Mert nagyon-nagyon rommá lehet ázni, fogalmazzunk így, és szépen. Na de, akkor rátérünk gyorsan a hírekre, ezt kell tudni az időjárásról nagy vonalakban, ránézünk még majd egyébként a reggel folyamán. Viszont fontos tudni, hogy a Penny Market termékeket hív vissza, miután kezdeményezte azt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Penny to go termékekről van szó, ezek előre elkészített gyors ételek. A probléma a brassói, a propecsenye, valamint a csirkepaprikás orsó tésztával megnevezésű termékeket érinti, amelyek 330 g-os kiszerelésben kaphatók. A visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség, hát bármit is jelentsen ez, a lényeg, hogy ne egye meg, a terméket egyébként blokk nélkül is visszaveszik. Aztán egy jó hír, május 12-én, azaz ma 16 óráig kötelesek leszedni a pártok és jelöltek a választási plakátjaikat és tábláikat. Szerencsére én már egyébként nem láttam az elmúlt időszakban, de még mindenféle szabályszegés nélkül lehettek kint. A határidőt követően pedig az önkormányzatok hatáskörébe tartozik majd a választási plakátok eltávolítása és az ezzel kapcsolatos intézkedések. Tehát engedély nélkül továbbra se vigye el, vagy vegye le őket, inkább a jelölt helyi szervezetének szóljon, de a jegyzőnél is be lehet jelenteni, ha esetleg egy eldugott helyen kint maradt egy tábla. Ma tehát megszűnhet végre az a vizuális környezet szennyezés, aminek a nagy része egyébként már egy hónapja megszűnt szerencsére. Hétfőn 13 bizottság meghallgatását tartottak a parlamentben, ahol a Tisza kormány leendő miniszteri jelöltjeit hallgatták meg az egyes testületek. Magyar Péter pedig levélben kérte a még regnáló kabinetet, hogy számoljanak be arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak a beiktatás óta, ugyanis eljutott hozzá egy kormányhatározat, amely szerint nagyobb összegű új kötelezettségeket is vállalt a leköszönő Orbán kormány. Ez Gulyás Gergely cáfolta, ám az bizonyos, hogy Lázár János már futó vasúti projekteket is leállított például. És ha már Lázár János, akkor az ő helyére beülő Vitézi Dávid meghallgatásán már elég komoly terveket vázolt fel. A leendő közlekedési miniszter hadat üzent ugyanis a notórius gyorshajtóknak, a megrögzött szágoldozóknak, felvetette, hogy akár az ausztriai autóelkobzásos példa átvétele is elképzelhető. A Kressz felülvizsgálatát is ígérte, emellett pedig elmondta, hogy átvizsgálják és nyilvánosságra hozzák az elmúlt időszak vitatott, visszaélés gyanús ügyeit, a Budapest-Belgrád vasútvonal építését és az egyes MÁV cégek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncesziókat. Hát igen, annyi minden történik most a világban, hogy nehéz is követni egyébként, de inkább lazuljunk egy picit és daladunk még így a névnaposok előtt. Ez a Don't Go Away, ne menj sehova!
1: Ez a Szantrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, fél hét előtt járunk 9 perccel az év 132. napján, 233-mal a vége előtt, amikor már a pongrácokat köszöntöm, és közben közlöm velük is, meg önnel is, meg mindenki mással, hogy továbbra is nagyon-nagyon esik az eső, úgyhogy ha megy valahova, akkor mindenképpen nézzen ki az ablakon, és tegyen el egy esernyőt. Egyébként pedig a pongrácról, illetve a pongrácokról akkor pár szót. A pongrác ugyanis a görög Pankratész név latin Pankratius formájából származik, a jelentése mindenható erő, a magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Ugye Pongrác, Szervác, Bonifác, ha jól tudom. Na de, vannak még persze mások is, népes a társaság, úgyhogy minden Achilles, Achilles, Adon, Adonis, Achillész, Böngér, Dalma, Domicella, Domitilla, Gemma, Germán, Gyöngy, Gyöngyvirág, Ivána, Ivica, Johanna, Kora, Korália, Koral, Násfa, Nerella, Nerina, Pongor és Viktor számára is sok-sok boldogságot kívánunk. Köszöntjük is mindjárt őket a születésnaposok előtt, úgyhogy zenélünk nekik. Ez a Ketchup Song, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, nem egész egy perc múlva már fél hétnél járunk, és eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat ünnepeljük az ápolók nemzetközi napján, ugyanis 1820-ban e napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, aki az 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett magának hírnevet, és örömére, illetve az emlékezetére ma tartják az ápolók nemzetközi napját. De ma ünnepel egyébként Stephen Baldwin, amerikai színész, rendező, producer, Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész, Tőzsér Dániel, magyar válogatott labdarúgó, és Frankie de Jong, holland válogatott labdarúgó is, úgyhogy sok boldogságot nekik!
1: Happy birthday!
0: És akkor ünneplésként zenélünk is egyet, mindjárt közben pedig bekészítem a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova, maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, ez az Andrita reggel, 3-4-7 előtt járunk 10 perccel, amikor is nyitom a kalendáriumot, és megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon, mert hogy van egy pár, amire azért érdemes megemlékezni. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a Nagyszombati Egyetemet, aztán nem sokkal később, 1664-ben bemutatták Molière Tartuffe című 5 felvonásos vigyátékát. Hát az eredeti nevét inkább nem mondom ki, mert az én franciám, na mindegy, hagyjuk is. 1703-ban aztán zászlót bontott a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadta a breznai kiáltványát, és elkezdődött a Rákóczi szabadságharc. Aztán ugrunk egy viszonylag nagyot, 1907-ben, amikor is Budapesten felavatták a Zeneakadémia új épületét, 1949-ben véget ért a berlini blokád, és végül 1964-ben a miniszter tanács határozatot hozott az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról. Hát ezek voltak az említésre méltó események, úgyhogy zenélünk is egy picit még az időjárás, illetve a sporthírek előtt. Sabrina Carpenter érkezik, ez lesz a Manchild, jó reggelt!
1: Altrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 7 óra lesz már, 17 perc múlva, tehát 3-4 hét előtt járunk 3 perccel durván, nagyon durván, és 12 fok van odakint, eső az esik továbbra is, úgyhogy nem tudok ennél jobb híreket mondani, az esernyővel mindenképpen készüljön. Az időre egyébként ránézünk majd még a reggel folyamán, de most a sport eredményekből szemlézünk. Tegnap néhány foci meccset rendeztek a nagyobb bajnokságokban, például Angliában, ahol a Tottenham és a Leeds United 1-1-es döntetlent játszott, a szériában a Bologna 3-2-re győzte le a Napolit, a La Ligában pedig a Rayo Vallecano Girona meccsen 1-1 született. Taekwondo EB is van, a 46 kilós Salim Kamila aranyérmet szerzett a Müncheni Európa bajnokságon, a legkönnyebb női küzdelmi kategóriában, tehát míg Márton Luana a 67 kilósok mezőnyében döntőbe jutott, de ott alul maradt görög riválisával szemben, így ezüstéremmel zárt. Ennyit a sportról egyelőre, mert már készítem is a kalendáriumot, előbb viszont még a Quimby énekel, ajajaj, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Ale Farben és Majesty közösen a From Disco to Disco, ezt volt itt az Antriton. Jó reggelt, nagyjából 11 perc múlva már 7 órán járunk, úgyhogy gyorsan belekezdünk a horoszkópunkba, és a Bika havában vagyunk, úgyhogy velük indulunk útnak. A Bika barátai úgy vélik, hogy meggondolatlanul társult valakivel, akár szerelmi kapcsolatról, akár üzletiről legyen szó. Elég azonban, ha ön biztos a dolgában, mert más értékeket is figyelembe vesz, mint azok, akik csak távolról figyelnek. Ha azonban ön is bizonytalan a döntése helyességében, akkor tényleg el kell gondolkoznia azon, hogy miben és hogyan is változtathat a kapcsolatán. Az ikreknek nem kell mindenképpen ma meghoznia egy döntést, bármennyire is sürgeti valaki. Főleg ne engedje, hogy érzelmi

De ha már ilyen, akkor számolnia kell vele. Jobb, mintha folyton fájna. Akármennyire felbosszantotta is az oroszlánt a múltban egy családtagja vagy barátja, esetleg kollégája, azért nem örök haragot kell tartania vele szemben. Ha már jól kipörölte magát, akkor fordítson a dolgon, engedje, hogy az illető jóvá tegye, amit elrontott, sőt, akár még ön is megtehetné az első lépéseket feléje. A mai nap erre tökéletesnek ígérkezik, vegye magának a bátorságot és az előzékenységet. Az űz ma jó sok barátra tehet szert, ne üljön egész nap a szobájában, és ne csak a munkájával törődjön a munkahelyén sem. Beszélgessen, kávézgasson a kollégáival, a munkaidő leteltével pedig sportoljon valamilyen közösségben, vagy menjen moziba, színházra, kiállításra. Egy szóval érezze jól magát, keresse a fiatalok társaságát, élén járó lehet közöttük, de inkább ne politizáljon, legyen végre szabad. A mérleg nem tudja, hogyan is lophatná be magát egy bizonyos személy szívébe, pedig pofon egyszerű a módszer, semmi köntörfalazás nem segít, csak az, ha végre megnyitja a maga szívét is. Fedje fel a lelkét előttem, hasonló jóra taníthat meg ma két másik haragban lévő embert is. Az illetők mindketten kedvesek az ön szívének, legyen közben járó a kibékülésükben, ez önnek is fontos lehet. És akkor itt megállunk gyorsan, elfelezzük a dolgot, a skorpiókkal folytatjuk, előbb viszont még dalolunk egyet, Dua Lipa érkezik, ez a Physical, jó reggelt!

Jó reggel, ez az Antrit reggel, 5 perc múlva már 7 óránál járunk, és Dua Lipa igencsak erős dalát követően akkor folytassuk a horoszkópunkat, mert ugye a skorpióknál abba hagytuk. Skorpióként ugye ön is kipihenten jókedve szeretné folytatni ezt a hetet, akkor a mai napon a munkahidő letelte után már tilos komoly dolgokkal foglalkoznia. A pihenésre legjobb most a vidéki, lassú élet. Keressen fel egy

0: hiszpartot, olvasson, pecázzon. Valamilyen régi hobbi a különleges örömöt jelenthet ma önnek. Talán megérné, ha időt és pénzt szánna erre az újra. A sportok és az állatok is vonzák. A nyilas attól tart, hogy még nincs kellően felkészülve, hogy meghívja a szíve választottját magához. Nem baj, ha nem minden tökéletes az otthonában. Higgy el, ez neki a legkevésbé sem fontos. Ha már együtt élnek, akkor viszont igen. Azt ugyanis nem várhatja el a másiktól, hogy mindent ő tegyen meg a maga kedvére. És önnek sem esne jól, ha ezentúl mindenben az ő ízlése érvényesülne. A bak nagyon sokat dolgozott az elmúlt héten, és még az otthonában is csak tevékenykedne. Ha véletlenül leesik a lábáról, vagy a létráról, vagy csak kibicsaklik a bokája, akkor az annak a jele, hogy ideje lenne végre pihenni egy kicsit. A gáncsoskodó emberek is hasonló szerepet tölthetnek be ma az életében, valójában csak lassítani akarják azt az őrült tempót, amit magának diktál. Ma a rossz is jó. A vízöntőnek a csillagai ma azt üzenik, hogy a nehézségeket azért kapja, hogy leküzdje őket, nem pedig azért, hogy hátat fordítson nekik. Legyen szó munkáról, családról, pénzügyi vagy társkapcsolati gondokról, legyen erős, ez mostantól megkönnyít, könnyen megteheti. Igen, ezt mostantól könnyen megteheti, hiszen az erőt adó Mars és az uralkodó bolygója is segíthetik önt ezen a téren. Ma is igaz a mondás, amit ma megtehet, ne halassza holnapra. A gyerekek mindig is elbűvölik a halak jegyűeket, lévén vizes, tehát érzelmes jegy. Ma azonban a szokásosnál is jobban élvezheti a kicsinyek társaságát, nem csak gondoskodhat róluk, de taníthatja is őket valamire. Minél kisebbek, annál kezesebbek a tanulásban. Ha ön még a pályaválasztás előtt áll, akkor az is felmerülhet önben, hogy egész életében gyermekekkel foglalkozzon. Nagyon jó ötlet, ez tényleg önnek való. A kosnak jól kezdődhet a hét is. Zseniális gondolata támadhat, ráadásul a tetterőnek sincs ilyen, azonban valami mégis megakadályozhatja abban, hogy mégiscsak belevágjon, pedig nem lenne jó késlekednie. Holnapra másnak is eszébe juthat, ami ma önnek. Ha az elsőséget meg akarja tartani, akkor az elméletet tettekre is kell fordítania, még ma. Ne késlekedjen egy percet sem. No, hát akkor itt a horoszkópunk véget is ért, úgyhogy felkészülünk a következő órákban. Érkezik Sas Andrea, azaz Sasi, akivel napi adásozni fogunk, hogy mi a kérdés, azt is eláruljuk, előbb viszont a hírekből informálódunk, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Buli a Köbön, The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogora.hu.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el ön életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Unyorogsz vezetés közben. Egyre rosszabbul látsz. Karcos a régi napszemüveged. Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hévet ajánlják.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, 7 óra után járunk, 4 perccel, ez az Antrit reggel május 12-e. Kedvenc, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám a stúdióban Sasi.
8: Jó reggelt, jó reggelt, szia Levi. Aj, köszönöm szépen, igaz, hogy nem a napsütést hoztam, mint ahogy mindig ígérni szoktam.
0: Nem bizony, nem bizony, mert egy esik odakint az eső, és nem is kicsit esett az előbb, most úgy azért látni,
8: szerintem
0: hogy
8: szemerkél,
0: úgyhogy az esernyő mindenképpen kötelező ma a táskába, kabátba, valahova.
8: De egyébként a nap is fog sütni elvileg egy pár órára.
0: Hát a délutáni órákban aztán megint jön az eső, meg a szél, nagyon jó kis időnk lesz idézőjelesen, persze. No, nekiugrunk a napi ötösnek, mi a helyzet, mit tudunk, mit kérdeztünk?
8: Okay, ezt kérdeztük, hogy mi az, amit elkezdtél, de egy idő után abba hagytad, és miért?
0: Ú, egyébként ez lehet szerintem pozitív dolog is, meg negatív is.
8: Majd arra szeretnék mondani, igen, én is.
0: Mindkettőre gondoltunk, hogy a napi ötös tagjai mire gondoltak, az is kiderül hamarosan, előbb viszont Olivia Dinnének el, ez a Man I Need. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, jó reggelt, 3 perc múlva, 4:08, ez az Antrit reggel, május 12-én, itt vagyunk Sasival.
1: Szép jó reggelt.
0: Hello, Sasi.
1: Nem aludtam még el.
0: Nem. De az eső
1: ebben
0: sem
1: az időben, nem. De igyekszünk majd.
0: Igen, majd beszugerálni, hogy kicsit legyen
1: az végére
0: kellemesebb az időjárás. Na de, akkor a napi ötösnek ugrunk neki, amiről még kérdeztünk, mit tudunk.
1: Jó. Mi az, amit elkezdtél, de egy idő után abba hagytad, és miért?
0: Igen, ugye, és itt általában az emberek a negatív dolgokra
1: gondolnak.
0: Igen, mert
1: azt gondolják, igen, hogy nem volt elég kitartásod, szorgalmad, és abba hagytad, de szerintem
0: másról
1: szól a dolog.
0: De közben meg lehet egyébként ez pozitív is. Na de mit gondolnak a napjátos tagjai, mondjuk Anita?
1: Jól nézzük, Anita cserfes belevaló hölgy, akinek sokszor határozott véleménye van mindenről.
0: Na, ő mit hagyott abba?
2: Ó, amit elkezdtem, és abba hagytam, az is ilyen mozgásos, mert elkezdtem a Dél-Dunántúli kék túrát megcsinálni, az még ilyen bakancslistás, mert szerintem az egy csuda jó dolog, de abba kellett hagynom, mert akkor lettem kismama, és aztán már nehéz volt cipelnem a kis apróságomat, úgyhogy azt abba hagytam. Ez ilyen kényszer a bagyás volt, de még előttem az még olyan, amit szeretnék folytatni.
1: Mondjuk igen. Most az a kérdés, hogy hogy hagyod abba azt a dolgot, hogy teljes mértékben,
0: vagy csak egy szakasz van, amikor az élet közbeszól, és akkor nyitva marad az ajtó.
1: De majd folytatod mondjuk egy-két év múlva tovább.
0: Igen, meg ez egy olyan dolog mondjuk a kék túra, ami ott
1: szerintem
0: van.
1: Az bármi, így van, tehát az nem fog elmenni.
0: Nem megy sehova.
1: Akár majd a gyerekkel is, ha már akkora lesz, hogy nyugodtan viheti magával majd, igen, akár csak egy-egy szakaszra is.
0: Most már lassan, igen. Uh-huh. No, mit tudunk Béláról, mert hogy ő a következő.
1: Oké. Béla kisvárosi grafikus, humorban nem ismert tréfát, virtuális kocsmáros és hobbi paraszt, aki művelgeti szőlőjét szexet dombjain.
0: Na hát a szőlőművelés nem hagyta abban, de meghallgatjuk, hogy mit igen.
3: Például nekem gyerekkoromban volt egy ilyen nagy tervem az egyik barátommal, hogy tervezgettük, hogy egy kis autót kezdünk el építeni, de tényleg ilyen nagyon kis gyerekként álmodoztunk erről, és mondjuk ez persze csak egy ilyen 4 keréken guruló kis taliga lett volna, de hát baromi lelkesen tervezgettük, hogy milyen jókat fog majd játszani vele, de hát sajnos a kapacitásaink azok nem voltak elégségesek ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, úgyhogy azon kívül, hogy egy-két alkatrészt így beszereztünk, tehát deszkákat, mit tudom én, elmentünk a szüleink fészerébe hátra, a deszkákat szereztünk meg gondoltuk, hogy csapágy, hát voltak otthon csapágyak, hát hogy annyi már volt, hogy a kerekek környékén valamit azzal lehet csinálni, meg akkor rúd, és akkor a rudat bele tesszük a csapágy közepébe, és akkor kerék. Tehát ennyire már eddig eljutottunk, de ennél tovább sajnos nem, tehát egész egyszerűen nem voltak még meg a képességeink, gyakorlatilag szerintem még egy deszkát elfűrészelni sem, de annyira jó volt tervezgetni, álmodozni róla, hogy lesz egyszer egy saját készítésű Ferrari-nk, mert ugye azt is terveztük, hogy majd ráfestjük a logót, szóval már álmodozni is annyira csodálatos volt, hogy egyáltalán nem bánom, hogy csak a tervezés stádiumáig jutottunk, és nem sikerült megvalósítani. Ugye ez volt az egyik ilyen, amire most így vissza tudok gondolni, a másik az már később fiatal felnőttként volt egy történet, amikor ugye határoztam, hogy elkezdek ilyen informatikai főiskolát csinálni, és egyébként 4 évet abszolváltam is, összes szigorattal, meg a vizsgákkal együtt, sőt az abszolutóriumig is eljutottam, de aztán pont bekutott egy ilyen visszautasíthatatlan franciaországi munkaszerződés, ami ugye hosszabb távra lekötött, úgyhogy ezt is teljesen abba hagytam, és nem tudom miért, de nem tértem vissza hozzá, tehát nem fejeztem be teljesen az iskolát. Ez egy picit talán egy kicsit fáj, de most már úgy vagyok vele, hogy hagyom így, ahogy van.
0: Felnőttként most már kicsit gáz kis autót építeni, nem?
1: De annyira aranyos, hogy elképzeltem, hogy kisgyerekként ott állnak, és ott barkácsolnak, és a szülők, ahogy nézhették,
0: hát most már megvan hozzá a kapacitásuk, meg a képességük, csak most már lehet, hogy gondolom,
1: hogy a szülők nem segítettek, vagy így nem támogatták, mert lehet, hogy még lett volna belőle valami, hogyha együtt elkezdik.
0: Így Ferrari.
1: Hát Most ezt ráfestik végül is, igen. De aranyos, jó kis történet.
0: Abszolút, igen.
1: Mondjuk ez a főiskola, ez meg érdekes, hogy tényleg, hogyha már ennyi végigkillotta azt a 4 évet, és megcsinált minden vizsgát, az az egyetlen egy momentum lett volna, csak ugye maga.
0: Na de ilyenkor belegondol az ember. A
1: diploma most megvédése.
0: Ugye azt mondta Béla, hogy franciaországi ajánlatot kapott.
1: Ezt is megértem. Természetesen el kell gondolkodni, hogy igen.
0: Az egyetemet, meg a főiskolát, azt ez úgy
1: bármikor folytathatod, de nem fejezted be. Igen.
0: Ő nem fejezte be, igen. Igen. De ha meg közben olyan dolog jön, ami nem jön bármelyik sarkon így, vele persze. Szembe.
1: Meg szerintem kicsit túlérzékeljük, én mindig azt gondolom itt a diplomát, mert hány ember van diploma nélkül, és mennyire ügyesek, és milyen sikereket érnek el, és milyen fantasztikus dolgokat találnak ki, vagy alkotnak, és valaki diplomával meg öttel sem tud semmire se jutni az életben.
0: Hát meg alapvetően az, hogy ugye most az ember ahhoz, hogy szerezzen egy diplomát, el kell jutnia egy viszonylag hosszú úton valahova, igen, amint igen. Tanul. Tehát, hogyha igen. Ott már megszerzi a tudást, amit aztán hasznosít, hogy erről van-e papírja a végén, vagy nincs,
1: már nem az
0: esetleg,
1: fog, igen.
0: Esetleg a bér meghatározásnál számíthat.
1: Hogy a felvételnél, mert ha nincs diplomád, nem vesznek fel, kész, ennyi. Tehát nálunk legalább csak közigazgatásban így van.
0: Ja, hát igen.
1: És hiába vagy nagyon rátermett, és nagyon ügyes, és sokkal ügyesebb, mint akinek diplomája van, egyszerűen papír dönt, de hát gondolom, hogy megtalálta azért a számításait. És tud mit kezdeni ezzel a tudással, amit ott szerzett a 4 év alatt azért.
0: Vagy épp esélye Franciaországban. Úgyhogy megértem.
1: Legközelebb megkérdezzük.
0: Jó, mindenképpen. Na, mi viszont zakatolunk tovább ezzel a kérdéssel, hogy mi az, amit elkezdtek, de abba hagytak a napjátos tagjai. Velük folytatjuk majd, előbb viszont zenélünk egyet. Egy igazi klasszikust hozok. Egy olyat, hogy I know what you want.
1: Mutatok majd egy jó számot neked közben.
0: Mindenképpen, előbb viszont zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 perc múlva a 7:30-nál járunk, itt vagyunk Sasival, még egyszer, hello Sasi. Jaj, várjál, nem vagy.
1: Elveszett a hangom útközben, nem baj.
0: Útközben, na nem baj.
1: Ne hallják, hogyan énekelek, igaz?
0: Bárcsak az eső is elveszett volna, de hát az még mindig esik.
1: Nem baj, az kell ez nekünk.
0: Bőjárás frissítés. Na de, akkor napi ötös, mit kérdeztünk?
1: Azt kérdeztük meg, hogy mi az, amit elkezdtél, de egy idő után abba hagytad, és miért?
0: Ugye itt volt eddig kék túra, ami nem megy sehova.
1: De lehet, még mehet.
0: Még mehet.
1: Így van.
0: Illetve
1: egy kis autótervezés.
0: Meg kis autó.
1: Igen, igen.
0: No, hát akkor hallgassuk mondjuk Máriát, hogy ő mit kezded el, okay, és hagyott abba.
1: Mária szeret barátkozni, nyitott mások problémái iránt, kíváncsian hallgat másokat.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát a diétákkal vagyok így, de általában kell egy olyan fontos esemény, egy dátum, amire készülök, és akkor úgy gondolom, hogy hú, az, ami normális ruha kell, felpróbálom a normális ruhát, és kiderül, hogy nem áll jól, persze, azért, mert van rajta ennyi plusz kiló, na, akkor neki van 10 nap, és akkor nekiállok, böngészem a netet, a mindenféle forrásokból, tájékozódom, hogy mit kell csinálni, mert nem kell enni, leginkább kihagyok valamit, nem eszem, aztán fogyok 1-2 kilót, tényleg, de sikerül, de milyen áron, hát ezt ne kérdezze senki, hogy milyen áron, persze rossz kedvű vagyok, meg nagyon pocsék az egész, de akkor úgy nagyjából beleférek a ruhámba, és akkor utána folytatom, megy minden a régi kerékvágásba, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt megcsináltam. De ennyire kitartó vagyok én a diétákban.
0: 10 nap, az kicsit kevés.
1: Annyira aranyos és olyan jó volt hallgatni, egyébként, mert szerintem fantasztikus formában van Mária. Ugye egy ismerem személyesen is, hogy nagyon-nagyon ügyesen pilateszezik, meg konditerembe jár, tehát ön nagyon-nagyon odafigyel magára. Hát sajnos mi nőknél, vagy nálunk nőknél azért ez a diéta kérdés, ez egész kicsi korunktól kezdve végigkíséri az életünket.
0: Ebben te vagy inkább otthon, igen.
1: Jaj, szörnyű, igen. De beleesik mindenki, igen, a férfiaknak talán ebből könnyebb egy picit, de...
0: Mami, nem úgy értem, hanem, hogy a diétában meg a mozgásban te jobban benne vagy.
1: Ezt hittem, hogy a diétákat mondod, hogy férfiak nem annyira, inkább a nőkre jellemző az, hogy jobban beleállnak talán ezekbe a dolgokba, vagy talán kitartóbbak, nem tudom. A főzést azt nem emlegessük.
0: Miért? Nem szoktál főzni,
1: de
0: diétás?
1: De szoktam, de nem szeretem.
0: Hát a diétás.
1: Hát... meg és mi a diétás, még mi nem? Hát
0: meg egészséges. Na,
1: hát egészséges, mondjuk inkább úgy, igen.
0: Egészségesen étkezel, sokat sportolsz, mozogsz, mész mindenhova. Hát
1: de most nem rólam van szó, hanem igen.
0: Ne csak,
1: igen,
0: hogy én
1: igen.
0: Így gondoltam, hogy te
1: nagyon kedves
0: jobb,
1: vagy,
0: jobban szakavatott vagy, mint én. No, hát akkor közben megyünk tovább, a napi ötös két tagja van még hátra. Kérdésünk, hogy mi az, amit elkezdtek, de abba hagytak. Hát. Úgyhogy ezzel folytatjuk, elő viszont Selena Gomez énekel. Maradjon velünk!
3: Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 7:30, 2 perccel, és folytatjuk a napi ötösünket, amiben mit kérdeztünk ma?
1: Azt kérdeztük meg, hogy mi az, amit elkezdtél, de egy idő után abba hagytad, és miért?
0: No, hát akkor majd összegzünk egyébként, hogy mik lehetnek ezek pozitív, negatív dolgok. Bocsánat, közben
1: óvatosan,
0: megfulladok.
1: Jaj, óvatosan.
0: Hallgassuk inkább Valit, mit tudunk róla.
1: Oké. Vali első munkahelye az akkor még létező Malévnál volt. Hoztam mindenit, ezt nem is tudtam.
0: Hallgassuk.
2: Csomó minden. Általában nem vagyok nagyon kitartó, még nem is voltam kitartó, például gyerekkoromban sem, mert jártam zeneiskolába, úszni, néptáncra, kosárlabdára, és egy csomó ilyen külön foglalkozásra, és valahogy egy idő után mindegyiket abba hagytam. Nagyon hamar bele tudok unni dolgokba. Egyébként, amire viszont büszke vagyok, hogy sokáig kitartottam, és ezt lehet sokan nem tudják, én 4 évet elvégeztem a jogi egyetemen, amit végül egy év hiányában abba hagytam, mert már nem volt benne perspektíva, meg motiváció.
0: Na még egy egyetem.
1: Azt a mindenit.
0: Viszont
1: ezt végig szenvedni, ezt a 4 évet.
0: Ez egy kicsit eltérő Bélától, amikor jön egy visszautasíthatatlan ajánlat külföldről, meg amikor abba hagyod 4 év után, mert már nem látsz benne perspektívát.
1: Én azt mondom, hogy én nem második évben, tehát akkor is már érezhette azt, hogy ez nem az ő útja. Tehát ez 4 évet végig szenvedni, és már csak egyetlen 1 éved maradt, és azok inkább ugye már a szakvizsga rész, hát igen.
0: Lehet, hogy pont azért. Akkor jött rá, hogy...
1: Tehát, hogy egyáltalán nem az ő területe, igen, vagy az ő útja.
0: Hát vannak ilyenek, akik így abba hagyják az egyetemet.
1: Ez nem semmi. Meg... Ezért nagyon sok ismerősöm, ugye jogász, és azért, hogy hallottuk a római jogtól kezdve, azért az első év az mennyire kemény, és
0: tőlem
1: mennyire
0: sok arrostálnak ki. Miért nem ügyvéd lettem? Hát mondom, mert rohadt sokat kellett volna de tanulni. De na hát most
1: Előre, mert tőlsz, hogy elvégzi egy jogi egyetemet, az még nem jelent semmit, attól függetlenül, hogy iszonyú kemény, hanem utána kezdődik még az igazi meló.
0: Amikor specializálódsz.
1: Hát persze, meg elkerülsz egy munkahelyre, tudod a jogszabályokat értelmezni, de hát még igazán semmihez sem értesz, úgymond.
0: Igen. No, és akkor hallgassuk végül Ákost, mert hogy ő van már csak hátra.
1: Ákosnak szüksége lenne egy órára, hogy be tudja osztani az idejét. Abban ugyanis nem olyan jó.
0: Ne hallgassuk.
3: Hát én úgy voltam vele annó, amikor elkezdtem idősödni, hogy fú, a kávé majd milyen jó lesz, amikor már hagyják, hogy igyem a kávét, mert mennyivel több energiám lesz. És amikor először másodszor ittam kávét, akkor úgy voltam, hogy ez tényleg egy megpörget, meg minden, és nagyon sokáig úgy kezdtem a napomat, hogy kávéval, meg volt egy délután is kávét ittam, amikor olyan volt a munka, és utána egyszer csak úgy jött az, hogy és mi lenne, hogy abba hagynám, hogy nem állnék neki egyből kávét inni reggelente. Ez főképp ilyen pénzügyi megszorítás volt magam számára, mert sokat költöttem a kávézásra. És abba hagytam, és semmi hatása nem volt annak, hogy abba hagytam. Ugyanolyan élénk voltam, ugyanúgy elindult a reggel, és nem éreztem azt, hogy úristen, most kávé nélkül nem tudok megindulni a munkába.
0: A kávé, a reggeli kávé.
1: Nagyon átérzem, megkezded én nekem ez a 4. hetem talán, hogy nem iszom kávét.
0: Na,
1: a egészségügyi tanács.
0: Akkor
1: te én, pont úgy, teljesen
0: felsorolhatnád, hogy elkezdted, mert hát csináltad,
1: de abba kávét igazán nem azért ittam, hogy feldobjon, egyáltalán nem éreztem ilyen hatást. Én volt, hogy 11 órakor ittam kávét, mert akkor nagyon erős diétában voltam.
0: Mármint reggel
1: imádom
0: 11-kor,
1: az illat. Este 11-kor is volt, mert akkor már éhes voltam, valamit kívántam, de hát nem ehettem, és akkor ugye kávé volt, az valamennyire eltelített talán, de hogy imádom az illatát, imádom azt, amivel ez az egész jár, hogy leülsz, hogy egy picit tudsz beszélgetni.
0: Jó,
1: én meg imádom
0: lehet,
1: a keserű ízét is. De teának más íze van.
0: De az is lehet keserű.
1: Az is lehet keserű, ugye, de akkor is, amikor egy pörkölik a kávét, és maga az az illat, maga az a hang. Tehát nekem ugye az ember összeköti ezeket a dolgokat egy érzéssel, egy élménnyel, de egyáltalán nem hiányzik, és a kollégáim is mondják, hogy úristen, hogy bírod, és én eleve ugye mindig felébredés után több órára ittam, ugye, mert az sem mindegy, hogy mikor iszod a kávét. Jó. Én most teázom egyébként, igen, na, amit mondtál, de ez csak
0: a folyadékfogyasztás.
1: Én most olyan fahéjgyömbéres teát iszom egyébként, úgyhogy de megértem teljesen Ákost, és tényleg, tehát semmilyen negatív hatást nem éreztem azóta, hogy nem iszom a kávét.
0: Pedig pont mondani akartam,
1: igen,
0: hogy na, akkor én sem iszom kávét egyébként, igen, évek óta, egy nagyon kevés ideig ittam csak, én se iszom kávét, de főzni tudok kotyogossal is, úgyhogy menjünk és tartsunk egy kávészünetet.
1: Akkor ígyunk valamit.
0: Akkor inni nem fogunk, kávészünetet viszont tartunk, és aztán jövünk vissza a közlekedéssel, ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet Szárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
7: Ennyi volt a reklám.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
7: Rádió Antrit közlekedés.
0: És itt is vagyunk a legfontosabb közlekedési infokkal. Sasi, mi a helyzet?
1: Mondom is, mert a 6-os főúton a Siófoki elágazónál aszfaltoznak, emiatt van félpályás lezárás.
0: Szálka és Mőcsény összekötő útján kaszálnak, emiatt útszűkülettel érdemes számolni.
1: Oké, mondom tovább, az M6-os autópályán a déli vármegye határnál az országhatár felé tartó oldalon munkálkodnak, ott az egyik alagút le van zárva, terelés van.
0: Illetve a Budapest felé tartó oldalon is a bátaszéki lefelhajtóknál aszfaltoznak, ott kiépített szembe irányú terelés van, és az 55-ösön is van munkálat, ez a Dunahídnál van, Tűr István Dunahídnál, ott ugyanis kaszálnak, más nagyon nincs a környéken, úgyhogy gyorsan közelítek a városra, ahol azt látom, hogy hát ilyenkor igencsak megélénkül a forgalom, csatár felől elég nehézkes bejutni a városba, illetve keresztül menni rajta szintén csak kihívás lehet, a központtól nagyjából ugye az újvárosi templomig igazából vöröslik a főút, a Bezerédi utca, illetve az elkerülőn a volántelepi lámpáknál még ott elég nagy a sor, úgyhogy arra óvatosan. Rendőről, trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben valamerre jár és szokatlan tapasztalt, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, hozza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal, én pedig megyek és felrakok egy kávét itt a kávészünet alatt.
1: Amelyet szépen megkértek
0: rá. Addig pedig vonatozunk egyet, Demjén Ferenccel. Jó reggelt!
7: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: jó reggelt, ez az Antwit reggel, 7 óra 46-van, és itt vagyunk az időjárással, folytatjuk, miközben lefőztük a kávét, úgyhogy...
1: Jóli, jöhetsz most már, várunk
0: Jóli
1: szeretettel.
0: Jóli főnök asszonynak jelentem, kész a kávé. No de, ami az időjárást illeti, mit tudunk a mai napról, Sosi?
1: Mondom is rögtön, kedden északnyugat felől erős idegfront érkezik, eleinte záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
0: Idegfront?
1: Igen.
0: Ideg?
1: Ideg, igen. Ideg.
0: Nem ideg.
1: Mert ideget mondtam, ne idegesíts. Na, hidegfront érkezik. Eleinte záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd a délutáni esti órákban tartósabb eső is várható. Napközben a csapadékmentes időszakban felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a szél északnyugatira fordul, élénk erős főként az esti órákban, és zivatarok idején viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Így van, nem csak hajnalban, most is 13 fokot mutatnak egyébként a hőmérők, és úgy délre írnak egy
1: sokkal többnek éreztem egyébként, nagyon kellemes volt.
0: Kellemes, az időjárás kellemes, és hát most még azért esik az eső, látni, de már nem olyan nagyon vészesen, mint reggel 6 óra és 7 óra között. No de ami a délutánt illeti, még most már azért azt látni, hogy elég felhős lesz azért a 13-14-15 órakor is az ég, és megérkezik az erős északnyugati szél, ez velünk is marad majd az esti órákig, és folyamatosan esőt ír este, délután is, illetve most 8 órára is majd hamarosan.
1: Ez igazán tegnapra ígérte egyébként,
0: nem? Szinte 100%-kal írja az esőt, egy kicsit elkéstek, igen, de azért majd megjönnek, úgyhogy ez a mai napra, amit tudni kell. Tavaszi ruhaesernyővel ezt javasolja az időkép.
1: Napszemüveg is, mert sütni fog a nap egy pár órán keresztül a déli időszakban.
0: Sasi, ezzel a napszemüveggel már néha ki tudsz kergetni a világban.
1: Mert az mindig kell az öltöztet.
0: Bezeg, engem megszólnak, amikor sötétben is napszemüveg van rajtam, csak mert úgy a nagyon elegáns, a nagyon király.
1: Mert hányan veszik fel egyébként stúdióba is a szemüveget? Na,
0: holnap.
1: Nem süt a nap.
0: Holnap ugye, felveszem.
1: Jó, oké. Okay.
0: Remélem nem felejtem el.
1: Vezetünk műsort, és nem látunk semmit.
0: Én meg majd nyomogatom a gombokat. Miközben mondom azért, hogy a pollen jelentésre is ránézek, azért talán, hogy így, hogy esik az eső, egy kicsit kevésbé terhelő ez az időszak. Tölgy, eperfa félék, illetve pázsitfű félék vannak közepesen jelen a levegőben. Továbbra is, hogyha a tüneteket tapasztal magán, akkor orvoshoz forduljon, ezt tudom javasolni. Egyébként ugye erősítsük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is, lehetőleg víz, hát majd Jolinak nem sokára kávé.
1: Kávé is, de, így van.
0: De egyébként a vitaminok is nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy ez minden, amit a mai napról még tudni érdemes. Egyébként pedig dalolunk tovább, Lenny Kravitzzel például, aztán összegzünk, maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 4 perccel 8 óra előtt.
1: Itt vagyok én is. Hát itt egyértelmű.
0: Helyes. És akkor összegezzük gyorsan itt az első óránkat. Ugye napi ötösöztünk főként, mi volt a kérdésünk?
1: Az volt a kérdésünk, hogy mi az, amit elkezdted, de egy idő után abba hagytad, és miért?
0: Igen, és akkor itt volt egyébként több fajta dolog, olyan, amit
1: igen,
0: még lehet.
1: Anita ugye mondta, hogy a Dél-Dunántúli

0: kék túrát elkezdtek.
1: Egyébként az nekem is nagy célom,
0: igen?
1: Hogy ne kilóduljak, csak én akkor úgy akarom, hogy én be is fejezem egyből. Uh-huh. Tehát mondjuk egy rászemben.
0: Ez mekkora táv egyébként? Vagy ez
1: hú, hát valahonnan, valahonnan a zörségből indul. Uh-huh. Nem is
0: nem
1: tudom.
0: Nem néztem még utána, megmondom
1: felől,
0: őszintén.
1: Vagy valahonnan onnan, és akkor itt a vége, ugye Szekszárdon a vasútállomásnál.
0: De jó.
1: Aha. És akkor azért...
0: Tehát mondjuk azt nem is kell egyszerre megtenni, akkor ezt meg lehet részletekbe is.
1: Persze, le van egyébként bontva, de...
0: Igen, igen, egy kisebb szakaszokra gondolom.
1: Igen, de én úgy akarom egybe, mert az a teljes...
0: Igazi kihívás.
1: Igen, pontosan.
0: Jaj, Béla volt nagyon aranyos egyébként, hogy kisgyerekként egy kis autót kezdett el építeni a barátjával. Nagy gyerekkori álma volt. Ugye is gondolták, hogy majd a Ferrari-nak a...
1: Ráfestik a logót, és
0: majd a
1: Ferrari,
0: logót,
1: ugye.
0: És hogy ez mennyire jó
1: most
0: lesz.
1: Most már felnőttként annyira nem.
0: Igen, aztán annyira már rájött, hogy se tapasztalat nincs hozzá, meg se tudás. Úgyhogy aztán... ezt abba hagyta, aztán ugye elkezdett egy informatikai főiskolát, amit pont a legvégén hagyott abba.
1: Igen.
0: De az, hogy miért.
1: Az nagyon fontos. Tehát uh-huh. Ezt mindig ilyenkor érdemes hozzátenni, amikor valamit abba hagyunk, hogy miért hagyjuk abba.
0: Így van. Kapott Franciaországból egy nagyon-nagyon jó ajánlatot, és azt nem lehetett visszautasítani. Nem, aztán Mária mondta, hogy nála a diéták.
1: Diéta, sokan vannak így azért.
0: Igen, vagyunk egy páram.
1: Szilveszteri fogadalmak.
0: Így van. Vali azt mondja, hogy nem volt kitartó, azt mondja, rengeteg sportágat kipróbált gyerekként.
1: Egyébként én is.
0: Te is?
1: Én is sokat sportoltam.
0: Szerintem ez tök jó dolog az, hogy sok mindent kipróbál, és akkor találod meg igazán azt,
1: egyébként
0: ami neked
1: igen.
0: Való, nem?
1: Egyébként igen. Judoztam, karatéztam, uh-huh, fociztam, uh-huh. Kosárlabdáztam, röplabdáztam, és akkor megmaradtam.
0: Na, szuper. De azonban, amiben kitartó volt, hogy jogi egyetemen 4 évet elvégzett, azért az nem semmi.
1: Aztán abba hagytam.
0: Nem tudom, hogyha elvégezte volna, akkor most hol lenne, vagy mihez kezdett volna, de lehet, hogy jobb is ez így. Aztán ugye Ákos, ugye ő meg a kávéval van így.
1: Pont a kávé így van.
0: Gőzölög a kávéd, Joli, úgyhogy gyere, mert kihűl.
1: Igen, igen, remélhetőleg már itt fordul a be a
0: sarkon. És neked esetleg volt valami, amit elkezdtél?
1: Hát az ilyen sportok. Uh-huh. De úgy nem tudom, mondom ez a kávé, uh-huh. Hogy azt nagyon pár hétig kávéztem reggel.
0: Én is így elkezdtem gondolkodni, és nekem is ilyen negatív hatások vannak. Ugye mondtad, hogy nem biztos, hogy rossz az, hogy valamit abba hagyunk. Én, hogyha valami célt kitűzök magam elé...
1: Hát, ha rossz dolgot hagyunk abba, akkor az
0: akkor az jó.
1: Jó.
0: Így van, tehát nem biztos, hogy van ennek negatív-pozitív hatása, kinél mi. Én rájöttem arra, hogy én elérek egy célt, én kipipálom és megyek tovább. Tehát nagyon sok mindenben szeretném kipróbálni magam. Hmm. Ugye volt nekem egy ilyen kiadványom, akkor volt edzőtábort, amit szerveztem, ugye akkor elkezdtem a Haba Kávén beszélgető sorozatomat, aminek mondjuk a Covid vetett véget megvolt. Akkor ugye jöttem ide hozzátok 2021-ben, az is, akkor elkezdtem dobolni, tanulni, azt is imádtam, az is megvolt, úgyhogy mindig ilyen újabb kihívások elé állítom magam.
1: Aztán
0: és de nem, megvolt ennek, örültem, igen, hogy ez ennyi, is megvolt, és ennyi. Ennyi volt benne.
1: Vége lesz. Na, aminek viszont még nincs vége, az az Antwit reggel, csak elmegyünk gyorsan, meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza majd, eláruljuk, hogy mi a mai témánk.
0: Előbb érdekes lesz.
1: Informálódunk, maradjon velünk, ne menj sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre, akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
9: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel múlt 8 óra, május 12-én kedden járunk, én Vörös Levente vagyok, és továbbra is itt
0: jó
9: van
0: reggelt,
9: velem, Sasi.
0: Jó reggelt,
9: hello, Sasi. Levi. És akkor ebben az órában az ön véleményére is kíváncsiak vagyunk, a témánk pedig, hogy...
0: Illik-e belenézni a párunk telefonjába?
9: Vagy az üzeneteibe, üzeneteibe, az e-mailezésébe,
0: bármibe. Kutakodni utána.
9: Nem fegyezni a telefonjába, igen, így van, igen. Kutakodni kell-e, érdemes-e, vagy esetleg teljesen elvetendő dolog. Erre vagyunk kíváncsiak, a 74-es körzet 444-444-es számon csöröket, ameddig megteszi, addig zenélünk egyet, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlva 8:45-nél járunk, és akkor belecsapunk a mai témánkba.
1: Izgalmas lesz nagyon,
0: ilyen igen. Ilyen párkapcsolatos dié megint, megint, és talán ez az egyik legnagyobb ilyen vitákat kiváltó
1: dilemma, igen.
0: Dolog, nem?
1: Igen,
0: hogy
1: igen.
0: Hogy a másiknak a magánszférájába beférkőzni. Van-e jogunk, vagy...
1: Még ha a párod is.
0: Igen.
1: Tehát nem csak az, hogy esetleg barát vagy családtak, hanem akár a párodnak a telefonjába, igen. Vagy akár az üzeneteit nézegetni,
0: ugye itt lehet keresgetni. Azért szerintem pro érveket is felsorolni.
1: Én mindig azon gondolkodom, hogy ki mit visz rá arra, hogy elkezdjen kutakodni. Tehát, hogy van esetleg egy rossz élménye már, és abból esetleg, hogy már bizalmatlan a másikkal.
0: Vagy megváltozik a viselkedése.
1: Viselkedése feltűnő, igen, és hogy akkor valami történhet-e.
0: Tehát de azzal is... meg az a baj, hogy igen. Megváltozik a viselkedése, és lehet, hogy valami meglepetés, utazás szervez.
1: Vagy... Pont azt akartam igen mondani, hogy közel sem biztos, hogy a megváltozott viselkedés az negatív vagy rossz dolog, csak hogy lehet, hogy valami úgy szerveznek, hogy nem tudják szépen titokban tartani a szervezést, igen. És vannak azért ilyen feltűnő jegyek, amiért az ember elkezd gyanakodni. Mondjuk az milyen gáz, nem, hogy kiderítenéd, hogy egy meglepetés bulit szerveznek neked, vagy és előbb rájössz, vagy egy utazást, és az mondjuk elég kellemetlen lehet. Vagy van egy megérzésed, hogy valami nincs rendben. Kezded, ez olyan érdekes, nekem annak idején egy barátnő mondta, hogy kérdezte, hogy miért te nem nézel bele a telefonjába? Mondom, én.
0: Ja, mert valakinek hát,
1: ez teljesen normális. Természetes, igen, de mondom, miért néznék bele? Volt olyan, hogy csörgött a telefonja, ugye le volt fordítva fejjel lefele, és úgy, ahogy volt, én most mutatom, hogy te leventének éppen a telefonomat, és én odavittem neki, meg se néztem, hogy ki, semmi közöm hozzá. Uh-huh. És ez nem bizalmatlanság jele. Hanem... Az ő telefonja, az ő élete.
0: És téged nem is érdekel?
1: Nem, nem. No. Egyébként ez érdekes, én mindig azt mondom, hogy elég naív kislány vagyok, még ennyi idősen is. Erre gyerekem azt mondta, hogy nem naív vagy, hanem hülye anya, de nem. Tehát, hogy én mindig úgy vagyok, hogy én mindenkinek megadom a bizalmat. Uh-huh. Ha viszont ad rá okot,
0: egyébként igen, ez alapnak kéne
1: akkor lenni. Sem kutakodom, akkor én véget vetek a dolognak, és ennyit. Tehát az, hogy én elkezdek, nekem ez annyira nem tudom, egy olyan
0: fura érzés
1: vagy saját magamat.
0: És hogyha ilyetben néznének bele?
1: Akkor bármi, az... bármit megnézhet, mert semmi nincs benne.
0: Na és akkor most ez hogy van? Hogy te nem nézel, de
1: én
0: neked
1: én megkérdezném mondjuk biztos, hogy miért. Most attól függ, hogy ez honnan, hogy megtudom-e, hogy nézi, mert általában ezt az ember azért úgy csinálja, hogy nem látod. Tehát éppen elmész fürödni, vagy elmész otthonra, vagy kimész a konyhába, és gyorsan bele.
0: Viszem magammal mindenhol.
1: Én ezt csak a filmekből tudom, mert én ilyet nem szoktam csinálni, de igen, vagy viszed, az is gyanús, hogyha mindig viszed magaddal, nem?
0: Hát nem tudom.
1: Én de azért, miért?
0: Hát én mondjuk fürdés közben is benyomhatom a zenét rajta, vagy mit tudom, én elviszem főzni, és onnan nézem a receptet.
1: Ja, mondjuk ez érdekes, igen, mert olyan helyre, ahol a királyok is ugye gyalogjárnak, szokták mondani, oda is néha el szoktam vinni egyébként, mert ott van szabad, jó, de egyedül vagyok. Tehát ott van annyi időm, hogy akkor gyorsan át tudom nézni a híreket.
0: Hát én meg férfi vagyok, hát a férfiaknak ott van a magánszférájának a legtöbb.
1: Egyedül, igaz, ott vagyok békén.
0: Ugye? És ott sem mindig. Ráadásul, úgyhogy igen, szóval, hogy neked belenézhetnek, de te már inkább úgy vagy vele, hogy te inkább nem vagy.
1: Engem nem érdekel. De se érdekel, hogyha az enyémet megnézik, tehát nincsen benne semmi titok, de én nem nézem meg másét, nem.
0: Ön megnézte már a párjának a telefonját, vagy esetleg került-e már olyan helyzetbe, hogy megnézték?
1: Hogy helyesnek tartják, helyesnek vagy tartja-e? Nem, vagy miért nem, igen.
0: Ezekre a kérdésekre is keressük a választ. 74-es körzet, 444-444, ez pedig a telefonszámunk, amint csöröghet nekünk. Amíg megteszi, addig zenélünk egyet egy legendával, aki sajnos már nincs köztünk. Avicii jön, ez a Levels, nem menjen sehova.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 perc múlva 8:30, és akkor folytatjuk a témánkat, de mielőtt még nagyon belevágnánk, érkezett hozzánk egy telefon, miszerint egy kulcsot hagytak el a Napfény utcától a Csatári üzletházig a tegnap délelőtt folyamán, az ismertető jelek pedig a két kulcs, egészen pontosan ez van a kulcsomon, egy ezüst elefántos dísz, illetve egy kis világító lámpa, ilyen mini lámpa. Én el tudom képzelni, egyébként láttam már ilyet.
1: Én kaptam a Jolitól ajándékba.
0: Igen?
1: Te nem? Igen.
0: Én még nem.
1: Na látod.
0: Na majd. Szóval ezt keresik, egy kulcsot, kulcscsomót, két kulcsa rajta, elefántos ezüst elefántos díszsel és világító lámpával a Napfény utcától a Csatári üzletházig veszhetett el egy ilyen rövidke szakaszon. Ha esetleg megtalálja, akkor csörögjön ide nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, és esetleg össze tudjuk kötni a tulajdonossal, illetve meg tudjuk beszélni a további dolgokat. Na de, ami a témánk a mai napon, erre forduljunk rá.
1: Illik-e belenézni a párunk telefonjába, vagy kutakodni utána,
0: kell-e?
1: És ha nem is a párunk, vagy kell-e, vagy hasznos-e, vagy miért, vagy egyáltalán?
0: Lehet-e
1: egyáltalán?
0: Lehet-e? Erkölcsileg?
1: Aha. Igen, igen.
0: Mert hogy van, amikor azért el kell kerülni, nyilván.
1: Én egyáltalán nem értek ezzel egyet egyébként, és ez nekem
0: de
1: nagyon fura is.
0: Én még mindig ezen vagyok fennakadva,
1: hogyha
0: te azt mondod.
1: Ha találtál valamit, akkor mit csinálsz azzal a hírekkel, vagy azzal a üzenettel?
0: Szembesíted
1: vagy?
0: Vele. Aha. Vagy nem tudom, de én még mindig azon vagyok fennakadva, hogy te azt mondod, hogy az enyémbe bármikor belenézhet, de én nem akarok belenézni soha senkiébe. Ez hogy működik?
1: Mert nem érdekel az sem, hogy abban mi van, meg az sem érdekel, hogyha most meg hát nézze, hogy lehet, hogy fotókat akar nézeget. Nem.
0: Jó, egyébként én vagyok fennakadva rajta, aki ugyanígy van, de nem baj, attól függetlenül még fenn vagyok akadva, hogy miért nem lehetek?
1: Én mindig azt mondom, hogy ha valamit találok benne.
0: Igen. Akkor
1: nem szeretnék találni, de mondjuk, hogyha találnék benne.
0: A sajátodban?
1: Nem, az enyémben
0: hát
1: nincsen.
0: Most a sajátodat felemelted.
1: Jó, de hogyha abban most arról beszélünk, hogy a párodnak vagy más telefonjába találsz valamit, hogy akkor mit kezdesz az információval, hogy vársz-e még egy kicsit esetleg, és tovább szeretnéd megerősíteni a benned felmerülő gyanút.
0: Van egy telefonunk. Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
2: Halló.
0: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Jó reggelt, élő adásban vagyunk.
2: Én Erika vagyok. Erika vagyok.
0: Esetleg, ha a rádiót Erika kikapcsolja vagy. Egy pillanatra, mert halljuk egymást a telefonon is.
2: Nem mondtam, holnap születésnapja, 13 május születésnapja.
0: Ó, szerint...
2: Az a Katika...
0: Téves szám vagyunk, de minden jót kívánunk. Hát ez egy...
1: Érdekes volt, nem érdekes, baj.
0: Befutott volna, mindegy, a 744-444-444, ez a mi számunk, erre várjuk a válaszokat, illetve a véleményeket, hogy...
1: De azt kezdtük el egyébként boncolgatni, hogyha találsz mondjuk egy információt, vagy egy üzenetet, hogy akkor azzal mit kezdesz, hogy vársz még egy picit tovább, hogy a gyanú akkor teljes mértékben ugye...
0: Bebizonyosodjon,
1: igen. Vagy lehet, amit te is mondtál, hogy lehet, hogy tényleg valami szervezkedés van, valami meglepetés van, az viszont nagyon kellemetlen tud lenni, nem? Hogyha éppen rájössz, hogy szerveznek
0: vagy
1: neked valami fantasztikus dolgot.
0: Vagy esetleg nincs semmi
1: köze
0: úgymond hozzád, vagy a kapcsolathoz,
1: igen.
0: Hanem ez egy teljesen magán dolog, de nem akar beszámolni, vagy nem számol be róla.
1: Ez olyan érdekes, hogy így beszélgettem én is ugye emberekkel, vagy barátokkal, és ezért mindenkinek van egy ex-e, mindenkinek van egy gyerekkori barátja, mondjuk a másik nemből. És nekem is vannak ugye férfiak az életemben, akik meghatározóak voltak, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, akár egy születésnapi köszöntéssel, egy névnapival, egy karácsony üdvözlettel, vagy néha egymásra írunk, hogy hogy vagy, mi történt veled.
0: És akkor tehát ebből lehet.
1: És ezzel semmi probléma nincsen szerintem. Hát de vannak nők, akik meg rettenetesen féltékenyek, nagyon hisztisek, én nem tudom én milyen típusú nők, tehát ezeket is szerintem már úgy fogják föl, hogy akár ez egy ilyen megcsalás lehet, és hogy miért beszélget az ember másik. Igen, egy másik nővel, vagy egy másik férfivel.
0: Jó kérdés.
1: Nem? Tehát én azt gondolom, hogy a múltadat szerintem hülyeség letagadni.
0: Egyébként igen,
1: is,
0: de ezt
1: nem?
0: Meg kell beszélni, hát ezt hát meg lehet beszélni.
1: Mindennek ez az alapja, Levi, hát én
0: nem
1: is
0: az,
1: mindig azt mondom,
0: nem
1: hogy
0: az,
1: beszélni,
0: hogy,
1: beszélni,
0: nem
1: beszélni.
0: Nem az, hogy belenézünk a telefonba.
1: Igen.
0: Bár mondom, én abszolút egyébként én mindenben a transzparencia híve vagyok, tehát de alapvetően ugye van, aki meg belerakja a másik új lenyomatát, vagy hogy fel lehessen.
1: De hát ez vannak ezek a kódok, tudod, csak úgy tudod feloldani.
0: De ez alapvetően szerintem abból a szempontból, ha nem él vissza vele az ember, akkor nem rossz dolog. Mert hogyha valami meg mondjuk praktikus szempontokból az ő telefonján van.
1: Hogyha eltűnik a telefonod, vagy elveszted, akkor mennyire praktikus, ugye, hogy nem tud akárki belépni. Elvileg nem, hogyha kódolva van.
0: Nem a kódra értem, hanem kódra, hogy a másik igen. is tudja, a másik is be tud lépni.
1: Lépni.
0: Tehát, hogyha kell valami, egy fotó kell, mondjuk, ami igen. mondjuk az ő telefonjával volt fotózva, vagy... Tehát én szoktam, amikor egy utazás után a barátnőmnek így odadom a telefont, és akkor tessék most, és ő meg a képeket, amiket az enyémmel csináltunk, így átrakja.
1: Igen,
0: de hogy
1: igen.
0: egyébként belenéz a többi képenbe, nem érdekel, mert nincs benne semmi, nem, ez igen. egy dolog, de alapvetően ez is bizalmatlanságra adhat okot. Uh-huh. Vagy éppen bizalmasságra?
1: Szerintem vannak ilyen típusú emberek, akik nagyon bizalmatlanok, és mindenben azt keresik, hogy akkor az ő igazuk beigazolódjon, meg vannak az olyan típusúak, mint mi, hogy minket ez nem
0: van,
1: érdekel.
0: Van, aki annak ellenére is, hogy tudja, hogy nincs igaza, de akarja, hogy neki legyen igaza, és esetleg
1: igen, igen.
0: előidéz.
1: Addig megy, amíg a végén már tényleg szerencsétlen embert belehajszolja abba, hogy valami legyen.
0: No, hát érdemes-e belenézni a másik félnek, illik igen. a telefonjába kutakodni, vagy praktikussági okai
1: vagy
0: is
1: ha lehetnek. Már igen, akkor miért?
0: Már ön nézette már bele esetleg másik félnek a telefonjába, vagy néztek bele az önébe, és rajta kapta-e?
1: Igen.
0: Na, ilyen az témákat és sztorikat is várunk természetesen a 74-es körzet 444-444-es számon. Előbb viszont meghallgatunk mindjárt egy dalt, ne menjen sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: La. Itt az Adrit reggel, 8 óra 37 a pontos
1: időnk. Felébredjen mindenki, igaz?
0: Május 12-én járunk, ugye, és a mai témánk, amire kíváncsiak vagyunk.
1: Hogy illik-e belenézni a párunk telefonjába?
0: Ezután kutakodunk, mármint a kérdés után, hogy illik-e, hogy érdemes-e egyáltalán kutakodni a párunk, és hogy lehetséges-e.
1: Olyan kíváncsi lettem volna, hogy jó kis szaftos történetekre.
0: Egy jó történet, igen, a 744-444-444-en, ha
1: de valaki úgy érzi, akkor bátran telefonáljon.
0: Nyugodtan, igen.
1: Addig akkor vegyük igénybe, vagy nézzük meg, hogy mit mondott nekünk itt az AI, igen, hogy egyébként igen? Hivatalos. Én kíváncsi voltam, mert hogy már nem tudok róla beszélni, akkor legalább valamit nézzünk. A rövid válasz az, hogy etikailag nem illik, jogilag pedig tiltott a párunk telefonjába való kutakodása beleegyezése.
0: Végül is, ha belegondol
1: nélkül
0: az ember, akkor jogos is az ő tulajdona.
1: Így van. És teljesen
0: ez olyan, mint hogyha,
1: privát szerintem azért,
0: mint hogyha ellopnád az ember autóját.
1: Igen.
0: Nem?
1: Hát te. Csak az éppen a párod, és nem egy idegen emberé, igen.
0: De attól még ellopod.
1: Így van. Bár azt mondja, hogy kíván...
0: Elmész engedély nélkül, akkor senkit nem érdekel, igen, hogy a párod. Igen. Vagy nem. Vagy...
1: Hát, hogy a férjed feleséged, akkor nem.
0: Jó,
1: most,
0: nyilván.
1: Hogyha nem vagytok, igen.
0: Nyilván.
1: Házasok vagy törvényileg, akkor az más. Bár a kíváncsiság vagy a féltékenység sokszor erős késztetés, a modern párkapcsolati szakértők és a jogszabályok egyaránt a privát szférát védik. Ugye, amiről mi is beszéltünk. És akkor nézzük, hogy etikai és párkapcsolati szempontok alapján. A szakértők szerint a telefonba való betekintés több problémát szül, mint amennyit megold. Ugye a bizalom hiánya, ezt beszéltük.
0: Igen.
1: Ugye? Hogy a kutakodás alapvetően azt üzeni, hogy nem bízol a társadban, ha gyanakodsz, az okokat érdemesebb őszinte beszélgetéssel tisztázni.
0: De várjál, mert hogyha nem bízol a társadban, és végül nem találsz semmit,
1: ez milyen gáz?
0: De továbbra sem bízol benne, akkor igen, ez egy ilyen öngejresztő folyamat, hogy biztos akkor jobban elrejtette, és utána folyamatos lesz a kutakodás.
1: Hát de meg hogy lehet így valakivel együtt élni, hogyha nem bízom benne? De ez mindennek az alapja, nem? A bizalom.
0: De be kell bizonyítani.
1: De miért akarod bebizonyítani, ami nincs esetleg?
0: Hát, én
1: saját
0: nem
1: magadat
0: tudom,
1: igazolt valamivel?
0: Nem,
1: nem neked mondom, hanem úgy általánosságban, hogy mit akarnak ezzel az emberek elérni. Vagy sajátban, vagy bizonytalan? Mert tudod, sokszor van ez, igen, és azért kezdesz el kutakodni? Hogy nem vagy elég jó, nem vagy megfelelő, lehet, hogy kaptál esetleg egy-két olyan mondatot, egy nem tudom.
0: Vagy valami ismerőstől hallasz valamit,
1: esetleg, hogy valakivel láthatta esetleg, igen, és lecsakkolod. Ezek szörnyű dolgok lehetnek szerintem, nem?
0: Hát, még
1: mindig azt mondják, hogyha az ember magabiztos és rendben van önmagával, akkor ezek a dolgok elő se kerülnek.
0: Igen?
1: Uh-huh.
0: Hát akkor rendben. Akkor minden rendben.
1: Szakemberek mondják, úgyhogy nem tudom,
0: akkor
1: hogy
0: biztos.
1: Ezért lennénk kíváncsiak, ugye itt a hallgatóink véleményére
0: is, ugye kíváncsiak vagyunk, hogy illik-e, vagy ön szokott-e, vagy valamilyen praktikus okokból azért szükséges belenézni a másik fél telefonjába. 744-444-444, erre a számra várjuk a hívásokat, addig pedig zenélünk egyet. Neki ugrunk az alacsony férfi dilemmáinak. Egy alacsony férfi dilemmáinak a szerelem körül. Mit szólsz?
1: Nézzük, hallgass.
0: Hallgass. Okay. Ergo szól, maradjon velünk. Antrit reggel.

0: Pa. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, egy perc elmúlt 3:49, és miután körbejártuk az alacsony férfi dilemmáit a szerelem körül.
1: Pedig ez egy jó zene volt szerintem.
0: Mindenképpen,
1: Voltam koncerten is.
0: 43 éves. 43.
1: Őrület.
0: Abszolút. No, hát ugye a témánk az továbbra is az, hogy...
1: Illik-e belenézni a párunk telefonjába, kutakodni az üzenetek után esetleg képeket találva?
0: Vagy...
1: Mit is csinálunk, vagy hogyan reagálunk?
0: Igen. Ugye? Érdemes-e? Ebbe belekezdeni, ebbe az egész folyamatba, a kutakodás folyamatába.
1: És volt egy detektívet játszanunk.
0: Igen, ugye? És volt egy hallgatónk a vonalban, úgyhogy hallgassuk, hogy ő mit gondol a témáról. Rádió Antrit, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Ferenc vagyok.
0: Jó reggelt.
2: A mai témához szeretnék hozzászólni. Teljesen egyetértek Sasival.
1: Köszönöm.
2: Szólíthatom így.
1: Igen, köszönöm.
2: Hogy leginkább az a, tehát önvizsgálat mindenképp annak, aki beletekint a másik telefonjába. Szerintem egy nagy mértékű ilyen féltékenység.
1: Bizonytalanság.
2: Önbizalomhiány.
1: Igen.
2: És hogyha bármi problémám van a párommal, egyszerűbb, ha megkérdezem. Én szerintem. Tehát jól le is írták ezt a szakértők is, vagy nem tudom ki, hogy egyértelmű, hogy ez nem megoldás semmire, hanem inkább még jobban elbizonytalanítja azt, aki nézegeti a másiknak a telefonját, én szerintem. Mert ha olyan a partner, akkor a kompromitáló üzeneteket le tudja törölni.
1: Így van.
2: Tehát, és akkor már nincs meg. Tehát egyszerűbb a tiszta szó, és szembenézünk a másikkal, és elmondjuk, hogy mi van.
1: De érdekes egyébként nem, hogy az emberek inkább kutakodnak, mint hogy őszintén beszéljenek, nem? Hogy mennyivel
2: hát,
1: nehezebb
2: sajnos,
1: beszélni erről, mint kutakodni.
2: Hát ez megmérgezi egyrészt a saját maga napját, gondolatait, heteit.
1: Meg a kapcsolatot
2: meg a másikét is. Mert feszült lesz, ideges lesz, a másik nem tudja, hogy miért. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen lavina.
1: Igen, igen, én is ezt gondolom.
0: Szóval nem jó dolog.
2: Nem, mindenképp nem javaslom senkinek. Beszélgessenek,
1: így,
2: sokkal
1: így.
2: Többet ér.
1: Egyetértünk teljes
0: köszönjük
1: mértékben.
0: Szépen a véleményt.
1: Köszönjük szépen, szép napot, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Köszönjük Ferencnek a véleményét, és igazából
1: itt még mehetünk tovább, egyébként már mondtad ezt a privát szférát
0: igen.
1: is, ugye? Hogy mindenkinek joga van a saját gondolataihoz és magán beszélgetéseihez is, ugye akár a barátokkal vagy a családokkal, ami nem feltétlenül jelent hűséget, vagy hűtlenséget, hűtlen. Bocsánat. Ugye erről beszéltünk, hogy mindenkinek azért van egy múltja, tehát ott lehetnek olyan emberek,
0: meg a saját dolgai, amivel esetleg nem akarja a
1: terhelni,
0: másik felet terhelni.
1: Igen, vagy van. Nem biztos, hogy érdekli, tehát tudom, olyan szakmát végez, vagy éppen vagy olyan sportot művel akár, ami nem biztos, hogy a másikat érdekli, és azzal kapcsolatban mondjuk folytat beszélgetéseket.
0: Igen, csak hogyha eljár egy másik
1: igen.
0: nemű valakivel sportolni, és az már rendszeres lesz, és nem tudom, valahogy erre fény derül.
1: Mondjuk ez érdekes, mert szerintem alapvetőleg azért az emberekben van egy minimális féltékenység, én ebben biztos vagyok, még hogyha azt is állítod, hogy nem, mert én sem vagyok egy féltékeny típus, de azért, amikor mit tudom, az embernek a párját látod egy... Hát azt nem tudom, hogy milyen, mert sose éltem olyanba.
0: Hát de, jó, de aki nyitott
1: kapcsolatban... Ott alapvetőleg nincs féltékenység, hát azért ennek nyitott mégis kapcsolatban.
0: Mégis van olyan, akiben nincs féltékenység.
1: Szerintem maga ez picit, ez csúnyán hangzik, hogy ez a tulajdonod, hogy a tulajdonlás, hogy az ember az az enyém, és hogy ne legyen más. Én kicsit erre próbáltam inkább, hogy ez csúnya, de szerintem ez mindenkiben benne van, nem? Hogy
0: hát
1: félted, ami a tiéd, félted, akit te szeretsz, akiért esetleg
0: nem
1: áldozatokat hozol, nem akarod elveszteni, inkább talán maga ez az érzés váltja ki az emberből, nem? Talán.
0: Aztán
1: kíváncsi vagyok, hogy más így gondolja, vagy nem. Vagy például félreérthető információk, ugye, amiről beszéltünk, hogy egy-egy kiragadott üzenet, vagy kontextus nélküli interakció gyakran téves következtetésekhez vezet, ami felesleges feszültséget okoz, ugye?
0: Igen, és
1: hogy
0: csúnya,
1: látsz egy beszélgetésből egy részt. Igen, igen.
0: Aztán közben meg nem is úgy van, ahogy azt az ember
1: igen.
0: elgondolja. Na, de ön hogy gondolja, érdemes-e belenézni a másik telefonjába, illik-e, vagy praktikai okokból, vagy bármilyen, hogyha esetleg van története, vagy csak véleménye.
1: Vagy már a megszerzett információval mit kezd?
0: Igen,
1: az is egy érdekes, nem?
0: Érdekes téma, igen, így van. 74-es körzet, 444-444, ide várunk telefonokat, addig viszont zenélünk egyet, egy még talán belefér, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel!
4: Azt

0: Aj, de gyorsan vége lett ennek a dalnak. Jó reggelt!
1: Mi mindig élvezzük reggel a jó zenéket, igen,
0: igen, és nagyon gyorsan vége lett. 3 perc múlva viszont vége az óránknak is, amiben ezúttal azt kérdeztük.
1: Nyílik-e belenézni a párunk telefonjába, kutakodni, esetleg...
0: Vagy praktikai okokból, én még mindig erre mennék rá, igen, egy kicsit, hogy praktikai okokból, hát nem egyszerűbb úgy belenézni, vagy na, úgy csinálni dolgokat, hogy a párunk telefonján keresztül.
1: Mondjuk ez lehet, használjátok egymás telefonját, úgy gondolod?
0: Hát most mondjuk a fotóknál.
1: Igen, igen.
0: De mondjuk az akkor egyetem, megnézi az ember, igen, a többi fotót és az előzményeket, hogy milyen
1: érdekes, mert csücsörítős szelfiket csinál az ember. Én is kaptam más telefont, és volt nem érdekelt, hogy mi van. Nem tudom, engem ezek a dolgok nem tudnak így meghatni. Mert ha valaki mutatja, hogy gyere, nézd meg, most természetesen megnézem, örömködünk, esetleg át is küldjük egymásnak, hogyha olyan van.
0: De valaki lefotózza, hogy a beütötte a kislábúját, és mekkorára dagad.
1: Hát, hogy mi olyanokat is szoktunk, de ezt a gyerekemnek küldöm el.
0: Jó, hát de hogy, na igen, de persze, telefonban nem, ilyen persze képek vannak, amik úgy, igen, kicsit személyesebbek, most igen, egyszerű, igen, példát mondtam, uh-huh, és akkor belenéz az ember, azt látja, hát érdekes, érdekes.
1: Engem, nekem mindig a kiváltó, hogy miért teszed ezt meg, engem az jobban érdekel. Nem?
0: Mindenki nézze magába. Ha megteszi, miért
1: teszi meg? Igen, amit
0: Ferenc
1: is mondott, igen, hogy vagy egy önbizalmatlanság, vagy az önbizalom hiányból fakad esetleg az, hogy nem bízol a másikban, vagy magadban nem bízol, vagy magaddal nem vagy elégedett, vagy esetleg valami kiváltja, valami érzés, vagy már voltak rossz tapasztalataid előtte, és éppen azért. Csak mondtam, hogy egy kapcsolatot úgy indítani, hogy nem bízol a másikban, akkor valószínűleg, hogy... ez a kapcsolat már nem jó fele halad. Valaki még elkezded a telefont is így nézegetni.
0: Van. Szóval mindenki nézzen, uh-huh, magába.
1: Így van.
0: És nézzen az órára is, mert hamarosan már 9 óra.
1: Még a jó kis szaftos történeteket szerettem volna hallgatni, vagy hallani.
0: Nem baj, majd holnap.
1: Majd máskor.
0: Talán jó, meglátjuk.
1: Holnap is lesz jó témánk.
0: Így van. Így van. Sasi, köszönöm, hogy
1: itt
0: voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Holnap
1: szép napot kívánok.
0: Hello, hello. Mi pedig megyünk tovább, és beszélgetni fogunk 9 óra után is, hogy kivel és miről, az pedig kiderül, előbb viszont informálódunk a hírek után, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
7: Daniel Fit, TNT, Zanzibár, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
3: Ennyi volt a reklám.
8: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez a Rádió Andrét.
9: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntető pertárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarék Szövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc elmúlt 9 óra, május 12-én járunk, én Vörös Levente vagyok, a stúdióban pedig már vendégeim Bukros Miklós, illetve Berényi Ildikó, akik a rekord főzéssel kapcsolatban érkeztek hozzánk. Jó reggelt!
10: Jó reggelt!
11: Jó reggelt! Üdvözlünk mindenkit!
0: No, hogy mi lett ennek a végkimenetele? Arról is szót ejtünk meg persze, hogy milyen volt az egész főzés kalocsán, erről is. Elő viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antriz reggel, 9 perc múlt 9 óra, és megkezdjük beszélgetésünket Bukros Miklóssal, a Jóügy séfjével, valamint Berényi Ildikó társszervezővel, akik a rekord a szívért főzést tartották két heten nagyjából Kalocsán, ugye? Jól emlékszem.
1: Igen.
0: Mi volt ez a főzés? Egy kicsit itt az előzményekbe is menjünk bele, hát ha valaki nem tudja.
2: Hát ez a főzés egy magyarországi rekordot szerettünk volna felállítani, de ezúttal úgy, hogy a főzésünkkel támogatunk egy 9 éves beteg kisfiút, illetve hát annak a rehabilitációs költségeit szerettük volna megtámogatni, és ezt vittük úgymond sikerre ketten az Ildikóval. Sok-sok szervezéssel, már tavaly szeptemberben elkezdtük ezt a rendezvényt szervezni, rengeteg munkával, de azt gondolom, hogy megérte, hiszen hatalmas látogatottsága volt neki, és nagyon jó, sok-sok jó szívű ember érkezett a rendezvényünkre.
0: Ugye eleinte nem is Kalocsán lett volna.
2: Igen, csak így van, csak kinőtte a rendezvény magát, tehát picit több lett a műsor elem, és nem tudtuk megvalósítani, ahol terveztük, és Kalocsára az Érsekkertbe kerültünk. Ott viszont már erre volt bőven hely, és mindenféle olyan dolog, amire nekünk szükségünk volt, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
0: Rátérünk mindjárt a programokra is. Mit kell tudni egyébként a főzésről nagy vonalakban, számokban?
2: Hát 160 kg húsból készítettünk eredeti olasz recept alapján bolonya és spagettit, és hát a köret, ami még hozzá volt, az még plusz olyan 160 kg, és egy olyan 3,5 órás főzési idővel volt nagyjából.
0: Igen, ugye ez látható volt egyébként a Facebook oldalunkon is, ahogy ott keverték az üstöt többen.
2: Igen, igen. Hát hárman készítettük a magyarországi rekordot, de igazániból felváltva keverte jó néhány szakácstársunk az ételt, hiszen ez eléggé emberpróbáló feladat volt. Mivel a ragú azért valamennyire sűrű, és hát igyekeztünk azt úgy elkészíteni, hogy nehogy odaigen, mert hát erre viszont kellett több szakember is, meg hát még a polgármester úr is, Kalocsaváros polgármestere is beszállt az étel keverésébe, valamint hát a Judák képviselő úr is. De hát mindenki, aki szeretett volna egy picit a részese lenni ennek, az mindenki részt vett ebbe a kis kevergetésbe.
0: És nem a nagymama fakalánájával lett ez megkeverve?
2: Nem, hát nem, ezt úgy készítettük erre az alkalomra, illetve hát felajánlásba kaptuk egy asztalos mestertől, és de erről majd ott a hogy ez ennek a sorsa mi lett ennek az evezőnek, ezt majd az Ildikó majd elmondja.
0: Jó, át is fordulok, és talán a szervezéshez kapcsolódóan lenne kérdésem, hogy honnan jött az ötlet, hogy pont főzés, pont spagetti, pont Kalocsán, honnan van az egész?
1: Hát az egész ötlet az úgy kezdődött, hogy a Miklós találta ki, hogy ő szeretne még egy rekordot csinálni, és ha már rekord, mert nagyot álmodni, mivel hogy a kisgyerekeket, illetve a gyerekeket céloztuk meg, ez egy közkedvelt étel, a bolonya és spagetti.
0: Abszolút.
1: Ezért lett ez a választás, és hát sokan kételkedtek benne, hogy nekünk ez sikerülni fog, de köszönjük szépen, megcsináltuk, bekerültünk a rekordok könyvébe, és sikerült a rekordunk hitelesítve.
0: Tehát hitelesített volt kint.
1: Igen.
0: Ellenőr, és akkor megvan a rekord.
1: Igen. Igen, igen.
0: Akkor ez is egy pozitívuma a napnak, meg természetesen sok más is még, feltételezem a hangulat is, meg majd a sztoriról is beszélünk egy pár szóban, hogy milyen indítatásból került megfőzésre ez a spagetti. Elő viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, egy perc elmúlt 9:45, továbbra is vendégem Bukros Miklós, a Jóügy séfje, valamint Berényi Ildikó társszervező, a Rekorda főzésért programnak a szervezője, szervezői, és ott hagytuk abba talán a beszélgetést, hogy a Jóügy séfje, ez egy úgymond brand névvé vált, honnan jött ez, mi a további cél vele?
1: Hát ez igazán onnan jött, hogy van nekünk egy harmadik társunk, Török Tece Tibor, és ő szerkeszti nekünk az oldalt, ő ilyen operatőrünk, fotósunk, szóval így mindenesünk. Igazániból ő a szívünk, hogy így fejezzem ki magamat, és ő találta ki ezt a nevet, ami igazániból teljes mértékben amit készítettünk, most magyarországi rekordot, annak megfelelően pontosan így ideillik, úgyhogy ez szerintem egy nagyon találó név. Nem gondolnám, hogy más kellett volna. Szerintem nagyon szép nevet kapott maga az egész oldal, meg az egész cselekedet, amit most mi képviselünk.
0: És miért főzött a séf? Mi volt most a jó ügy?
1: Hát ugye a beteg 9 éves Pongalacikát támogattuk Ágos Egyházáról. Ő egy vírusos atyhártya gyulladás következtében sajnos ágyhoz kötött, és a rehabilitációs költségeit itt Szekszárdon, Fesete rehabilitációját itt Szekszárdon végzi Gulyás Takács Nóra, vagy Tanács Nóra, bocsánat, rosszul mondom a nevét, és az ő kezelésére, amit ugye a családnak majd kell fizetni heti két alkalommal, azt támogattuk meg gyakorlatilag, hogy átjárassanak Ágos Egyházáról ide, mert hát olyan 110 kilométert kell nekik jönni ahhoz, hogy ezt a kisfiút ugye tudják kezelni.
0: És akkor ez egy igazából elég megmozgató ügy volt, tehát sokan mozdultak meg az országból. Erről mit lehet tudni? Hányan jöttek? Milyen programok várták a kilátogatókat még? Ugye itt szó volt róla, hogy kinőtte az eredeti helyszínt a programterv, és ezért került át Kalocsára. Erről mit lehet tudni?
2: Igen, hál' Istennek mi úgy veszük észre, legalábbis a visszajelzésekből, több helyről olvastuk, illetve több helyen kaptuk azt a visszajelzést, hogy az ország minden pontjáról érkezett valaki, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy összefogott az ország, ezért a beteg kisgyerekért. Volt olyan, akit nem várta meg az étel elkészültét, ő azt mondta, hogy ő csak ez miatt jött ki, és szeretné bedobni a pénzt a kis gömbünkbe, és ezzel támogatni őt. De viszont nagyon sokfajta programunk volt, mert voltak szórakoztató programjaink, az Airsoft bemutató, az IAS bemutató, amit természetesen ki is lehetett próbálni, úgyhogy sorok is álltak ottan. Voltak veterán autó bemutatóink, drift autóink voltak kint, kamionunk volt kint, volt a kicsiknek pici pitypang együttes, kis megmozgató torna volt a Barabás Csillával és a Ferenc Elvirával.
0: Le kell mozogni a spagettinek a helyet, gondolom.
2: Igen, úgyhogy mozgattuk is őket kicsit, de viszont hasznos programunk is volt, hisz véradás volt egész 11-től délután 3-ig, úgyhogy próbáltunk így is segíteni a véradóknak. Illetve Szejsz Szibor csinált egy életmentő vetélkedőt, a Szia Mentő gyerekverzióját, ami hatalmas érdeklődés volt, úgyhogy meg is lepődtünk rajta, de nagyon-nagyon örültünk neki. Délután pedig hát a zenekarok jöttek folyamatosan, úgyhogy folyamatos zenés dolgok is voltak, a hangulatról Maksa Zoltán is gondoskodott, és stand-up volt nekünk, úgyhogy...
0: Mikor kezdődött a főzés?
1: Hát az reggel 9 órakor kezdtük meg, azzal a mozdulattal, hogy a rekordtételesítő Gál Gábor úr felvette a jegyzőkönyvet az ételek súlyáról, vagy az alapanyagok súlyáról, és aztán neki láttak a kollégák egy-két dolgot még összeaprítani, és akkor elkezdtük a főzést.
0: Én úgy hallottam, hogy ezek ilyen nagyon speciális, különleges hozzávalók is voltak. Vagy nem?
1: Nem igazán. Csak mi tényleg eredeti olasz recept alapján csináltuk, amit ugye csak az olasz, ahogy annak idején megálmodott. Igazániból semmi nagy dolgot nem raktunk bele. Egyszerű fűszerezéssel volt az egész. Só, bors, nem kell más bele.
2: Meg tehát, a szívetek?
1: A szívünk, igen, melegelkesedésünk. Az volt szerintem az ötödik fűszer így nagyjából. És én gondolom, hogy szerintem ezért is volt az, hogy... gyakorlatilag hibátlanul sikerült magát az ételt elkészíteni, meg én úgy gondolom, szerintem magát a rendezvényt is nagyon jól sikerült megszerveznünk, De ez azért is volt, mert mi egyetértettünk mindenbe.
0: És akkor nyilván még itt a vége fele a rendezvény lezárásából is adódnak információk. Itt gondolok majd arra, hogy a nagy keverésnek mi lett a vége, meg természetesen a gyűjtésről is ejtünk még pár szót, elő viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk! Yeah! Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 4 perc múlva 9:30 járunk, folytatjuk beszélgetésünket Bukros Miklossal, a jó is évjével, valamint Berény Ildikó társszervezővel, akik nemrég Kalocsán megrendezték a rekord a szívért főzést, és akkor ott hagytuk abban, és onnan folytatjuk is talán, hogy elkészült ugye az étel. Ez mikorra készült el?
1: Hát olyan délután, 2:30-2, így valahogy körülbelül.
0: Viszonylag ugye sokáig főtt hát nagy adagról
1: így
0: beszélünk.
1: Van, és a legelső tálalást azt én végeztem el, hiszen a rendezvényt, amikor meghirdettük, akkor többször utaltunk, arra voltak kisebb videóink, és többször beszéltünk arról, hogy mit fogunk készíteni, és én az első egy-két posztban megígértem, hogy az első tálalást azt én végzem el, és azt az Ildikó fogja kapni, úgyhogy az első tálalás az tényleg az övé volt, mert ez úgy illik, hogy betartja az ember azt, amit ígér.
0: És utána lett kitálalva még?
1: Hát 1600 adag kereken, ami megtörtént, amit ígértünk is, hogy annyi meg fog valósulni, ez meg is történt. Tehát ezt véghez vittük, valamint ugye nyilván nagy köszönetet kellett mondanunk nem csak szavakban, hanem ugye egy-két emléklappal, meg magával az étellel, hogy megköszöntük ugye a kivonuló, vagy hát a helyszínen résztvevő tűzoltó kollégáknak, ugye ők is egy kis bemutatót tartottak a gyerekeknek, akkor a rendőrségnek, mentőállomásnak, hiszen önzetlen segítséget nyújtottak ők is nekünk a rendezvényünk ideje alatt, és hát nyilván nekik is juttattunk egy kis ételt, és valamint vasárnap folyamán meg tudtuk örvendeztetni Kalocsán az idősek otthonát mindkét helyen, a ragúból és tésztát is természetesen vittünk nekik, hiszen őróluk se szerettünk volna megfeledkezni, mert úgy gondoltuk, hogy hát ők is pontosan ugyanolyan részesei ennek az eseménynek, mint mi, hiszen rájuk is gondolni kell.
0: És akkor a szervezésre még egy kicsit rátérve, úgy beszéltük a dal alatt, hogy azért ez egy hosszú folyamat volt megszervezni, megtervezni. Ez mennyi idő volt nagyjából, mikor kezdődött a szervezés-tervezés?
2: Hát a szervezés-tervezés az szeptember elején kezdődött. Akkor jött be hozzám a Miki, hazajött Olaszországból, nyaralásból, és természetesen neki az az ötlet pattant ki a fejéből, hogy bolognai spagettit akar csinálni. Mert hát olaszba hát volt, olyan, hát igen. Akkor mit is csináljunk? Bolognait.
0: Igen. És akkor ez nyilván még azért nem fejeződött be a szervezés ezzel a főzéssel, hanem még van egy olyan esemény, egy olyan ügy, ami még tart most is.
2: Igen, jelen pillanatban, mint ahogy eddig is hangoztattuk, azokkal amikkel a fiúk keverték a rekordot, illetve sok mindenki más, úgyhogy köszönjük is a barátainknak és az ismerőseinknek, hogy oda csatlakoztak hozzánk és segítettek. Ez a három evezőlapát, ez jelen pillanatban, én vasárnap elindítottam egy licitet a Jó Ügy Séfje oldalán, ami a három lapát egyben vihető el, és május 31-én este 8 órakor fogom lezárni ezt a licitet, úgyhogy buzítok mindenkit arra, hogy licitáljon, és segítsen továbbra is, hisz ez is a családnak a segítésére fog menni, és személyesen fogjuk átadni a lapátot, és plusz még a Miki meglepetésképpen azt is felajánlotta, hogy aki esetleg nem jutott ki a rendezvényre, aki megveszi ezeket a lapátokat, illetve nyeri a licitet, annak ingyenesen minden estről elkészíti ugyanezt a bolognai spagettit, természetesen nem ekkora mennyiségben.
0: Igen, ez egy kicsit merész vállalkozás lenne újra.
2: Igen.
0: De lesz még ilyen merész vállalkozás, ugye ez a Jó Ügy Séfje azért folytatódik majd a jövőben is, a tervek szerint?
1: Hát a tervek szerint igen, de erről most még nem tudunk nyilatkozni. Az a terv, hogy minden évben szeretnénk megvalósítani egy ilyen rendezvényt, vagy esetleg nagyobbat, még nem tudjuk. De majd természetesen, ha lehet, akkor beszélünk róla számolni megfelelő időbe, akár nálatok is.
0: És akkor záró gondolatként, nem tudom, van-e még valami, ami érdemes megosztani.
2: Igen, hát először is, mivel hogy ti is támogattatok minket, illetve itt lehettünk és bemutatkozhattunk, általatok is megismert jobban az ország, ezért mi hoztunk nektek egy emléklapot, köszönetünképpen, hogy ti is ott voltatok ezen a rendezvényen, személyesen is, illetve lélekben is velünk.
0: Nagyon szépen köszönjük, hát a Jó Ügy mellé érdemes odaállni.
1: Igen, és hogyha szabad kérni, akkor viszont jövőre is szeretnénk minél támogatást kapni tőletek, hiszen nem szeretnénk csak kalocsai régióba meghirdetni, hiszen Dunántúl most már nagyon könnyen át tud jönni hozzánk a rendezvényünkre, és hát nyilván nekünk ezt a régiót is meg kell szólítanunk, úgyhogy ha esetleg a továbbiakban is, mint médiatámogató részt tudtok venni, vagy megkaphatok, akkor nagyon nagy szeretettel várunk
0: beszámolni,
1: benneteket.
0: Hogyha lesznek már részletek. Én sok sikert kívánok a következő jó ügyhöz, és köszönöm, hogy itt megosztásra került ez a jó ügynek a részletei.
1: Köszönjük szépen mi is.
2: Köszönjük szépen mi is.
0: További szép napot.
2: Szép napot, sziasztok.
0: Mi pedig megyünk tovább, zakatolunk, ránézünk az utakra, illetve az időjárásra is, előbb viszont zenélünk egyet, mindjárt nem menje sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: 9:40 van, jó reggelt, ez az Antvét reggel, május 12-én, és én pedig ígértem, hogy ránézünk gyorsan az utakra, illetve az időjárásra. Hát kezdjük akkor az utakkal.
1: Rádió Antvét közlekedés!
0: És már mondom is igazából, mire érdemes figyelni, mert szeretem megtartani az ígéreteimet. A 6-os főúton például aszfaltoznak a Siófoki elágazó után, itt útépítési munkálatokról van szó, úgyhogy félpályás a lezárás, érdemes arra ezt belekalkulálni. Aztán az M6-os autópályán vannak még érdekes helyek, ahol figyelni kell, például aszfaltoznak a Bátaszéki fellehajtónál, ez az országhatár felé tartó oldalon van, itt kiépített szembeirányú terelés van, illetve kicsit lejjebb is az egyik átjárónál, illetve alagútnál híd és áteresz javítás, karbantartás zajlik, úgyhogy ott lezárták az útpályát, teljes a terelés. Egyébként még a 63-as főúton munkálkodnak, Szedres után Katalin Majortól Nagydorogig kaszálnak, illetve utána az már a vármegyén kívül van ugyan, de hogyha arra halad, akkor a Cecénél is kaszálás zajlik. Ezen kívül a 6-os főúton érdemes még figyelni Paks, illetve a vármegye határ között. Itt is kaszálás van útszűkülettel mindkét irányban, és a Fogtőnél is, ott a Dunahídnál, Dunaszentgyörgy, illetve Fogtő között útszűkület van híd és áteresz javítás karbantartás miatt, úgyhogy ez minden, amit így érdemes a környéken figyelembe venni. Egyébként pedig a városra közelítve azt látom, hogy azért még elég nagy a forgalom, a volt tanító képzőtől a kórház déli sarkáig nehézkesen lehet haladni, piroslik a térképen, illetve a Bezeréli utca is hasonló, és csatlakozik a sorhoz a Csatári torok körforgalma is, úgyhogy ha ezeken az utcakaszokon jár, akkor mindenképpen kalkuláljon bele pár plusz percet az eljutási időben. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, Kakasd, illetve Bonyhád között vannak kint Bonyhád Szerdahelynél, a 6-os főúton, ezen kívül máshol nem nagyon jelentek meg, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, mi pedig ránézzünk majd az időjárásra is. Jó utat kívánunk!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 11 perc múlva már 10 óránál járunk, úgyhogy még gyorsan ránézünk az időjárásra, és a hirtelennyében akkora szél támadt odakint, hogy tényleg nagyon óvatosan menjen, vagy akár közlekedjen, mert bizony a menet stabilitást is befolyásolhatja ez a hatalmas szél, és jobban rákezdett az eső is az imént, úgyhogy nincs szép időnk, maradjunk ennyiben, és nem is lesz olyan szép egyébként a nap folyamán sem, mint ahogy azt előre láthatólag gondolták az időjósok. 13 fok van odakint, és most már egyébként nem nagyon ír napot, erősen felhős, illetve borult égboltra is számíthatunk, és zápor is érkezik majd még 10 órakor is, aztán egy kicsit talán eláll, és később majd rákezd 17 óra környékén délután este fele, addig marad az élénk északi, észak-nyugati szél. 17 fok lehet a maximum, ebben még várható javulás a 13-hoz képest, de azért annyira bizakodóak ne legyünk, hogy itt nagy Hawaii Digi napsütés meg minden lesz, nem lesz, úgyhogy erről letehetünk. Egyébként pollen terhelésre nézve azért ez valamennyire visszább szorítja a tölgy, az eperfa félék, illetve a pázsit fű félék vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy ezekre érdemes figyelni az allergiásoknak. Egyébként pedig egy hideg front alakítja az időjárásunkat, ugye az elmúlt napok azért egész szépen teltek, mondjuk tegnap azért már volt egy kis felhő, meg valahol esett is, úgyhogy azért hideg front érkezik, maradjunk ennyiben, úgyhogy az erre érzékenyek fejfájás, görcsös panaszokat tapasztalhatnak, ingadozhat még a vérnyomás is, illetve nő a stroke kockázata, valamint a kismamáknál beindulhat maga a szülés is, úgyhogy helyenként viharos szél, ez tovább fokozza a fejfájásos panaszokat, tehát itt is az előzőekben megmutatkozott ez a viharos szél, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet, de fontos erősíteni, ne felejtsük el az immunrendszerünket, szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, vitaminokkal és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, ami lehetőleg víz legyen. Ugye ezt szoktam hangsúlyozni, hogy hozzátenni, hogy nem mindenféle üdítő, meg alkohol, hanem víz, mert az a legegészségesebb. Úgyhogy az időkép ruhatípje, ha megy valahova tavaszi ruha esernyővel, az esernyő elfér egy kis táskában, egy kisebb esernyő, vagy esetleg a kabát zsebébe elrejtve, mindenképpen érdemes, mert bármikor leszakadhat az ég, a borús ég ráadásul, úgyhogy nem lesz szép időnk, de ezért vannak a dalok, hogy egy kicsi jókedvet csempészen a napunkban, úgyhogy zenélünk egyet, aztán pedig összegezzük a reggelt, ne menj sehova.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel. Itt reggel.

Jó reggelt, ez az Antlit reggel, vagy már inkább szép napot, 4 perc múlva ugyanis 10 órához érkezünk, úgyhogy nagyon gyorsan, ahogy tudunk, összegezzük a reggelünket. Ugye reggel itt belevágtunk a hírekbe, illetve az időjárásba is, aztán névnapi alkalmából a pongrácokat köszöntöttük, és természetesen megemlékeztünk a születésnaposokról is, az események mellett, amit a kalendáriumból szemlézgettünk. Ugye sport tekintetében sikereink voltak, a taekwondo EB-n a 46 kilós kategóriában Salim Kamila és Márton Luana is érmet szerzett, előbbi aranyat, utóbbi pedig a 67 kilósok mezőnyében a döntőbe jutott, és ott ezüstöt szerzett, hát gratulálunk nekik innen is. Aztán természetesen ránéztünk a horoszkópra, megérkezett Sasi, a napi ötössel azt tárgyaltuk, hogy mi volt az a dolog, amit elkezdtek ugyan, de egy idő után abba hagytak, ugye itt voltak pozitívak, voltak negatívak, szóba került a szokásos diéta, az egyetemi képzések, illetve volt itt minden igazából, amit átbeszéltünk még Sasival, és úgy érdemes róla szót ejteni. Aztán

0: Azután érdeklődtünk, hogy érdemes-e, illetve illik-e kutakodni a már párkapcsolatban a másik fél telefonjában, üzeneteiben, a fotóiban, és tulajdonképpen arra jutottunk, hogy az őszintesség a leghasznosabb igazából, ami ez ügyben célra vezet. Hát nem érdemes tehát belekutakodni, mert az csak feszültséget szül mindkét félben egyébként, úgyhogy tényleg ezt érdemes átgondolni, mielőtt az ember neki kezd. Végül pedig Bukros Miklós, illetve Berény Ildikó volt a vendégünk, a jó séfje, valamint társszervező, akik megszervezték nemrég Kalocsán a rekord a szívért főzést, ahol rekord mennyiségű bolognai spagettit főztek, és ezt a jó ügy érdekében tették Lacika megsegítésére, akinek ezúton is felépülést, mielőbbi gyógyulást kívánunk. Úgyhogy ide értünk a 10 órához, 2 perc múlva már ott is járunk. Én megköszönöm a ma reggeli figyelmét. Holnap reggel 6 órakor újra együtt ébredezünk, addig pedig Kéci Adrián hozza a folytatásban a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. További jó szórakozást és szép napot kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajtozálhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
9: Elmúlt 10 óra, szép kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy már túl vannak a második kávén, és egyre könnyebben telik a nap. Maradjanak velünk, mert jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágereim itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma május 12-éhez lapoztunk a naptárunkban. Kedv van, sok boldogságot kívánunk Pongrácz nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Északnyugat felől erős hidegfront érkezik, eső zápor két hullámban, mégpedig kora délelőtt, illetve késő délutáni esti órákban várható. Napközben a csapadékmentes időszakokban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A szél északnyugatira fordul, erős viharos lökések is kísérhetik. Délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti, észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Holnap délután majd 15, illetve 19 fokot mérhetünk itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Sokan már attól is megijednek, hogyha egy nagyobb darázs elsuhan mellettük, pedig van egy különleges faj, amelytől egyáltalán nem kell tartani. A következő hetekben Szekszárd környékén, kertekben, parkokban, komposztálók vagy korhadó fák közelében is egyre gyakrabban feltűnhet az óriás tőrös darázs. Bár első pillantásra ijesztőnek tűnhet, valójában egy békés és kifejezetten hasznos rovarról beszélünk. Az óriás tőrös darázs Európa legnagyobb darázsfaja, testhossza akár az 5 cm-t is elérheti, szárnyfesz távolsága pedig még ennél is nagyobb lehet. A fekete-sárga mintázat miatt sokan összekeverik a lódarázsról, de a szakemberek szerint teljesen más természetű rovarról van szó. Nem támad az embere, fullánkját is csak nagyon ritkán, kizárólag önvédelemből használja. A tőrös darázs ráadásul a természet egyik fontos segítője, a kifejlett példányok nektárral táplálkoznak, így a beporzásban is szerepet vállalnak. Emellett természetes módon segítenek kordában tartani bizonyos bogárfajok szaporulatát is, hiszen lárváik a földben élő pajorokból táplálkoznak. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ha találkoznak ezzel a látványos rovarral, ne bántsák. Az óriás tőrös darázs Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A legjobb, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk, ő sem akar tőlünk semmit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátából és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: A Pizza Ma mai kínálata, itt karolábi levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöldba főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt zöldbab levest ebédelhetünk, vagy kérhető brokkoli krémleves kenyérkockával. A főételek közül pedig választható sertéspörkölt, tarhonyával és csemegeuborkával, vagy választható rakott sertésszelet rizssel, a C menü pedig szezám magos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ha jól jönne most egy kis plusz energia ezen a keddi napon, akkor jó helyen járnak. Egy lendületes modern sláger következik Calvin Harris-tól. Már is forog a Blessing szét a Rádió Andriton. További szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 órát mutat az óra, egy pillanat múlva érkeznek a hírek, aztán már folytatjuk is együtt ezt a kedd délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

0: hírrel. Maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Válaszd ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállására is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a Nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió André, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, szép kettet kívánok mindenkinek, akár munka közben hallgatnak minket, akár úton vannak, örülök, hogy együtt töltjük ezt a délelőttöt, hírek után pedig folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A nyár közelettével egyre több friss zöldség és gyümölcs jelenik meg a szekszedi piacokon és üzletekben. Az eper, a málna, a saláta vagy éppen a friss brokkoli ilyenkor sok család asztalára kerül. A szakemberek szerint azonban érdemes néhány fontos szabályt betartani a fogyasztás előtt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra figyelmeztet, a zöldségek és gyümölcsök alapos tisztítása nem csak a frissesség, hanem az egészségünk miatt is fontos. A termények felületén ugyanis természetes módon lehet föld, homok vagy akár növényvédőszer maradvány is. A szakértők azt javasolják, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket ne közvetlenül vásárlás után mossuk meg, hanem inkább felhasználás előtt, így tovább frissek maradnak. A leveles zöldségeket, például a salátát vagy a spenótot érdemes levelekre bontva többször átöblíteni. A brokkolit és a karfiolt rövid időre ajánlott beáztatni, hogy a rúzsák közé bújt apró szennyeződések is eltűnjenek. A nyár kedvencei a bogyós gyümölcsök, például a szamóca vagy a málna különösen érzékenyek. Ezeket csak közvetlenül fogyasztás előtt óvatosan hideg folyó víz alatt célszerű megmosni, mert a hosszú áztatás könnyen rontja a minőségüket. A sérült vagy penészes szemeket pedig mindenképpen ajánlott eltávolítani, hogy a többi gyümölcs tovább friss maradjon. A szakemberek szerint néhány perc odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy a nyári szezon finom és biztonságos is legyen.
1: Andrét, ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges zeneélmény várja komoly zenekedvelőit Szekszárdon, hiszen május 23-án a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Háza csatlakozik az Országos Orgonák Éjszakája programsorozathoz. Az esemény néhány év alatt Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei rendezvényévé vált. Az Orgonák Éjszakája célja, hogy minél többen megismerik ezt a lenyűgöző hangszert, amelyet sokan csak úgy emlegetnek, a hangszerek királynője. Az orgona egyszerre monumentális és érzelmes hangszer, amely képes betölteni egy egész koncerttermet vagy templomot. A szekszárdi koncert este 7 órakor kezdődik a Művészetek Házában, ahol Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás közreműködésével csendülnek fel a különleges művek. Az est műsorközlője Molnár Márta lesz. Az Orgonák Éjszakája minden évben arra ad lehetőséget, hogy a közönség közelebb kerüljön ehhez az egyedülálló hangszerhez, és megtapasztalja, milyen sokszínű zenei világot tud megszólaltatni. A szervezők szerint azoknak is érdemes ellátogatniuk a koncertre, akik ritkán hallgatnak klasszikus zenét, hiszen az orgona hangzása önmagában is különleges élményt nyújt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogora.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 8 83 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis időutazásra invitálom önöket, mert jön egy olyan csapat, akiknek a dalaira szinte lehetetlen nem mosolyogni. Az S Club 7 következik igazi könnyed, vidám hangulattal, ami még egy fárasztóbb keddi napba is tud egy kis napsütést csempészni.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan dél lesz, előtte még jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a kellemes keddi hangulatot a ma kedvenceivel is, a tegnap slágereivel itt a Rádió Antriton. Jó, hogy velünk vannak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszám.

0: telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: 7 tűzeset, 13 baleset a hétvége mérlege. Népes mezőny a Kajdacsin Nagydíjon. Markáns hidegfront érkezik kedden. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. 2 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez vonultak vármegyénk tűzoltói az elmúlt 72 óra leforgása alatt, tudtuk meg a katasztrófavédelem sajtóközleményéből. Szombat éjjel egy 74 méteres lakóépület födém része és padlástere égett felsőnyéken az Árpád utcában. A tűzeset helyszínére a siófoki hivatásos és a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók siettek. Az ingatlan két lakójának ideiglenesen el kellett hagynia az otthonát. Vasárnap délután mintegy 3 hektáron égett foltokban az avar és a gaz bátyán, a Felsőszállás utcában. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a tüzet. 30 nagyméretű körbála égett vasárnap este Döbrökközön a Tisza utcában. A tűzeset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy erőgép támogatásával 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Az elmúlt 72 órában 13 balesetről érkezett bejelentés, 6 esetben személyi sérülés is történt. Május 8-án pénteken 10 óra 20 perc körül Szekszárdon a Széchenyi utca 11-13 szám előtt történt egy sérüléses baleset. A Rákóczi utca felől a Béri Balog Ádám utca irányába közlekedett egy segédmotorkerékpáros. Mivel nem tartott megfelelő követési távolságot, későn észlelte, hogy az előtte haladó pick-up forgalmi okból lassít, majd megáll, így hátulról neki ütközött és elesett. A motoros a balesetben súlyosan megsérült. Május 9-én szombaton délelőtt 10 óra körül az 5603-as mellékúton Mőcsényből haladt egy autós Mórád irányába. A 12-es kilométer szelvénybe érve egy jobbra évelő kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Mórányról Mőcsénybe közlekedő autónak, majd az útes szélén az árokban állt meg. A balesetben mindkét sofőr és 4 utasuk is könnyebben sérültek. Szintén szombaton 15 óra 37 perckor Tolna közigazgatási területén az M6-os autó a pálya Pécs felé vezető oldalán közlekedett egy autós, amikor a 140-es kilométer szelvénybe érve a nem megfelelő követési távolság miatt az előtte haladó autónak ütközött, az utolért kocsi többször a szalagkorlátnak csapódott. A mentők a 2 gépkocsi 3 utasa közül egy embert könnyű, még egy másikat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Szintén vasárnap délután 4 óra körül Szekszárdon egy autós közlekedett a Bor utcából a 6-os főút felé, amikor egy enyhén balra ívelő kanyarban jobbra letért az útról és a beton szegélyen áthajtva egy villanyoszlopnak ütközött. A balesetben súlyosan megsérült férfi nem használta a biztonsági övet, és a szonda is erősen pozitív értéket jelzett. A rendőrök 3 esetben intézkedtek itt a sofőrökkel szemben, a mért eredmények alapján egy büntető feljelentést tettek, 2 közigazgatási bírságot szabtak ki. Megtelt élettel a bátaszéki Molyhos tölgy környéke május 10-én, hiszen a Madarak és Fák napja alkalmából közös pikniket szerveztek a helyiek szendvicssel, élőzenével és játékokkal. Az eseményről Kovács Vivien, művelődés szervező számol be.
6: Tegnap, azaz 2026. május 10-én a Madarak és Fák napján nem csak egy fát ünnepeltünk, hanem azt a közösséget, ami 10 évvel ezelőtt az európai év fájává emeltek a bátaszéki molyhos tölgyek. Egy igazi, hamisítatlan, jubileumi molyhos piknikkel emlékeztünk meg az évfordulóról. A készülődés már délelőtt elkezdődött. Nincs piknik egy jó rántott húsos szendvics nélkül, úgyhogy a kosarunkba húsos zsömi, bőséges vízkészlet és persze pokrócok is kerültek. A cél az volt, hogy a klasszikus játékoké, a természeté és az együtt töltött időé legyen a főszerep. Volt ott minden, a gyerekek papírsárkányokat teregettek a szélben, repült a frisbee és pattogott a labda. A domboldal pedig megtelt élettel, ami pedig az egészet keretbe foglalta, az az élő zene volt. A kis zenekar szolgáltatta a dallamokat számunkra. Nem harsányon, hanem pont olyan finoman simultak bele a környezetbe, ami hagyta érvényesülni a száj nyugalmát, mégis megadta azt a fesztiválos alaphangulatot, amitől mindenki kicsit jobban érezte magát a pokrócán. Összességében egy olyan délután volt, ahol a természetvédelem és a családi kapcsolódás kéz a kézben járt. Jó volt látni, hogy a molyhos tölgy 10 év után is pontosan ugyanúgy összehozza az embereket, mint amikor egy város szurkolt neki a versenyben.
5: Új fejezet indul a Bodri Birtok és az Optimus étterem életében június elejétől. Fölöte Norbert igazgató új kihívások elé néz, a vendéglátás vezetését Bodri Orsolya veszi át. A Bodri Birtok vendéglátás részlegének irányítását szinte az indulástól kezdve Fölöte Norbert tartja a kezében. A Birtok köszöni neki az elmúlt 15 év építő munkáját, a sok közös élményt, sikeres rendezvényt és esküvőt, a további munkájához is hasonló sikereket kívánnak. Bodri Orsolya marketing vezetőként eddig is maximálisan részt vett a folyamatokban, ismerő családtagként a tőle megszokott lendülettel és szeretettel köszönti majd a régi és új vendégeket és eseményeket az eddig összeszokott csapattal, kollégákkal együtt. A Szekszedi Kerékpáros Sportegyesület május 9-én szombaton rendezte meg a 6. Kajdacsi Nagydíj 2026 és Pálinkás Csaba emlékversenyt. Az időjárás kegyes volt a szervezőkkel és a több mint 100 fős mezőnnyel, ugyanis szinte teljesen szélmentes napsütéses időben tekerhették végig a versenyt, amiről Stej Gábort, az egyesület elnökét kérdeztük.
0: 2026. május 9-én szombaton került sor a 6. Kajdacs Nagydíj és egyben Pálinkás Csaba emlékverseny nemzetközi kerékpárversenyre. Itt ugye a Pálinkás Csaba emlékverseny az egy nagyon fontos megjelölés volt, hiszen a leghosszabb távot teljesítő abszolút versenygyőztese kapta a Pálinkás Csaba emlékkupát. A leghosszabb távról beszélünk, itt egyébként az abszolút győzelmet szegedi versenyző, szegedi KSC versenyzője dr. Bozsik Bence szerezte meg. Érdekességképpen lehet megjegyezni, hogy 45-ös átlagot hajtottak a versenyzők. Kiváló időjárás fogadta őket, kiváló körülmények, hiszen napsütés, szélcsendes idő. Azt kell mondani, hogy ugye az útburkolat ezen a körpályán, ami Kajdacs Kölest között található, tökéletes. A legnagyobb mezőny, ugye ez a bizonyos 4 illetve 5 körös verseny volt, ahol 100 fölötti létszámmal álltak rajthoz. Egyébként volt ugye 1-2 illetve 3 körös futam is, szintén szép, nagy létszámmal, és a legkisebbek azok viszont egy 12 kilométeres fordítós versenyt teljesítettek. Nemzetköziséget igazolta, hogy a magyarokon kívül Szerbiával, Boszniával és Olaszországból is jöttek kerékpárversenyzők. Egyébként mindegyik nemzet sikeresen teljesített, de hála Istennek magyar győzelem született, mondom még egyszer, a Pálinkás Csaba emlékére kiért leghosszabb versenytávon. A rendező egyesület, a Szekszedi Kerékpáros eső összességében teljesen pozitívan értékelte. Bízunk a folytatásba, a településnek abszolút köszönjük, ők már meg is erősítették, hogy jövőre ugyanitt találkozhatunk, és természetesen köszönjük a rendőrségnek, a polgárőrségnek és minden segítőnek, aki hozzájárult ehhez a rendezvényhez.
5: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8-14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
8: Enno dél, szép napot kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok, remélem, hogy ebéd előtt vagy közben is velünk tartanak. A hírek után pedig érkeznek már is a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Jöhet egy szuper program, ha igen, akkor füleljenek. Koncertek, családi programok, gasztronómia és igazi fesztivál hangulat várja látogatókat Szekszárdon a 2026-os Pünkösdi Fesztiválon. A többnapos rendezvénysorozat május 21-én indul és egészen Pünköst hétfőig színes programokkal tölti meg a város tereit. A nyitónapon a Babits Mihály Kulturális Központban Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertjével indul a programsorozat, ahol Szulák Andrea és Kocsis Dénes idézi fel a legendás dalokat. A hétvége során aztán a Béla Király tér lesz a fesztivál központja, ahol gyermekprogramok, sportbemutatók, néptánc, fúvószene és könnyű zenei koncertek váltják egymást. Színpadra lép többek között a TNT, a Zanzibár és a Vétek. A fiatalabbakat gyerekzenekarok és játszóházak várják, miközben a piasztéren estéről estére retro és szabadtéri bulik gondoskodnak a hangulatról. A fesztivál ideje alatt természetesen a gasztronómia sem maradhat ki, pünkösdi borudvar, játszósátor, kézműves vásár és vidám park is várja a családokat és a baráti társaságokat. A szervezők szerint minden korosztály találhat magán a programot, legyen szó koncertről, családi kikapcsolódásról vagy egy jó pohár borról a belvárosban. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Antrit! FM 105.1!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Május végén ismét közösen hajthat fejet Szekszárd a Magyar Hősök Emlék előtt. A Magyar Hősök Emléknapját idén május 31-én vasárnap délelőtt 9 órától rendezik meg a Szent István téren. Ez a nap több mint egy évszázada arra emlékeztet bennünket, hogy számtalan magyar katona és civil áldozta életét a hazáért. Az első világháború idején még 1917-ben született törvény arról, hogy méltó módon őrizzük azoknak az emlékét, akik hősi halált haltak Magyarországért. A szekszárdi megemlékezésen ünnepi beszédet mond Bellinger Attila polgármester, emellett a Garai János általános iskola diákjai készülnek műsorral, hogy versekkel és előadásokkal idézzék fel a hősök emlékét. Az egyházi áldást Vadász Dániel metodista lelkész mondja majd el. A megemlékezés koszorúzással zárul, amelyen civil szervezetek, intézmények és a város közössége együtt ruhatja le tiszteletét. Az eseményen közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sípos Gyula területvédelmi ezredvitész Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja is, így a katonai hagyományok és a történelmi tiszteletadás különleges hangulatot ad majd a délelőttnek. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös emlékezésre, hiszen a hősök áldozata ma is arra emlékeztet bennünket, milyen fontos a hazaszeretet, az összetartás és a múlt tisztelete.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig jön egy igazi zenei klasszikus, amely hosszú évek óta otthon a legemlékezetesebb slágerek között. Madonna következik, és a Papa Don't Preach itt a Rádió Andriton. Ez egy erős hangulatú, ikonikus felvétel, amit újra és újra jó hallani.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: vágyá.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt neki adom tovább a mikrofont. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton

0: beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
10: Rádió Antrit időjárás.
11: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Rádió Antrit FM 101.
12: Csodaszép kedd délután kívánok az időjárás ellenére is itt az Antriton. Én ugyan Vörös Levente vagyok, de a reggeli szeánszunk után most inkább Fekete Dávid kollégámnak adom a stafétát, aki a folytatásban is hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit. A Backstreet Boys már kezd is. Ez a Larger Than Life.
10: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma május 12-e van, úgyhogy lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Pongrácnak és Gyöngynek. Aztán a mai nap szülötteit is vegyük számba. Nézzük csak, Littó Mericki Mária olimpiai bajnok magyar úszó, illetve Heller Ágnes Széchenyi díjas magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a mai nap szülöttei, és ma ünnepelhet Kassai Károly magyar színész, akinek a hangja igazán ikonikus, az Aladdinból hallgassuk.
1: Ez már több a soknál, ez már nem lehet igaz! Így soha a büdös életben nem szerezzük meg azt a lámpást! Hagyjuk a fenébe! Ide néz, ide néz! Az idegtől hulladni kezd a tollam!
0: Igen, róla van szó, de ma ünnepelhet még Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész, és Lehőc Zsuzsa, magyar színésznő, szintén sok boldogságot önnekik. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumunkat, 1703-ban e napon zászlót bontott a kuruc felkelés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadta a breznai kiáltványát, és elkezdődött a Rákóczi szabadságharc. 1907-ben Budapesten felavatták a Zeneakadémia új épületét, és ez a mai az Ápolók nemzetközi napja. 1820-ban e napon született ugyanis Florence Nightingale, brit ápolónő, aki az 1853-56-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet, úgyhogy emlékezzünk ma az ápolókra. Ez nagyjából a mai nap zanzásítva, már ami a múltat illeti, hiszen előttünk még elég sok minden van. Forognak is a legnagyobbak, például az Alcázar érkezik majd.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kis gépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonóm Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után ismét a zenéjé a főszerep, nem is akárkikre vetül most a rivalda fény. Egy svéd alakulaté az Alcazaré.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

of

0: Ez a Rádió Antrit, és hát nagyon-nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is a röppent, és nem nagyon lassítunk majd a továbbiakban sem, hiszen a remek zenék mellett meglássuk majd az utak helyzetét is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában az August Imre utca 9-11 szám

0: Alatt a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítették. Segítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Rádió Andrét közlekedés.
5: Mi is már itt is vagyunk az útinfokkal. Fontos, hogy sávlezárás várható ma az M6-os autópályán a Budapest határában a Pécs felé vezető oldalon, a 15-ös és a 16-os kilométer között, ahol burkolatfelújítás miatt 8 órától 17 óráig egy sávot lezárnak. Messze van, de hát ki tudja. Aztán az Iván Dárda felé vezető oldalon, szintén az M6-oson a 164-es kilométernél lévő benzinkutas garázsdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták a határ felé. Az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenő helyen van, és még mindig maradtunk. Az M6-oson Bátaszik után a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Ez az autópálya, ezek fontosak. Aztán ezen túl a 6-os főúton, a 65-ös főúti után Szekszárd térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométerek között, félpályás lezárásra és napközbeni jelzőörös irányításra kell számítani. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Ezt közölte az Útinform. Ezen kívül, hogyha a térképre pillantok, azt látjuk, hogy a Rákóczi utcában kint vannak a rendőrök, illetve az elkerülőn is, ott nagyjából a bevásárlóközpontok környékén ott vannak, úgyhogy hát erre figyeljen és erre koncentráljon oda, tartsa be a szabályokat. Ezen túl pedig még Bátaszékről érkezett nem olyan régen egy bejelentés rendőri jelenlétről, úgyhogy ott is érdemes azért körültekintően közlekedni, meg nyilvánvalóan mindig betartva a szabályokat, hiszen az nagyon-nagyon fontos. Tegnap volt a közlekedési kultúra napja, reméljük, hogy ragadt valami. Ha pedig lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítse, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
5: Kellemes délutánt ismét itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Simán elmúlnak ezek a pillanatok is, pláne a ma kedvenceivel, no meg a tegnap slágereivel. Előbbivel fordulunk rá erre az órára. Louis Capaldi énekel.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

ez a Rádió Antrit, és egy nagyon-nagyon fontos felhívásom van, mert hogy tegnap délelőtt itt Szekszárdon, a Napfény utcától a Csatári üzletházig tartó szakaszon eltűnt egy kulcscsomó, amelyen volt 2 darab kulcs, egy ezüst elefántos dísz és egy kis világító lámpa. Mindent megtarthat az illető, csak a kulcsok kellenek, üzeni a tulajdonos. Szóval, hogyha megtalálta, vagy megtalálja valamikor, akkor hívjon bennünket a 74-444-444-en, és akkor összekötjük az illetővel. Amíg pedig tiszteletteljes állampolgárként tárcsáz és hív bennünket, szólnak a legnagyobbak, például a Culture Club-tól.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Pattanj nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Ez a Rádió Antrita, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információk után ismét zenélünk. Magunkra szedünk egy kis kultúrát a Culture Club jobotából. Ez a Karma Chameleon.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: akkor önnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet, átadom a mikrofont Jórinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig rendhagyó beszélgetés kezdődik majd ezúttal Márkus Istvánnal, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevez most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Lássunk egy

0: Együtt akadálymentes tárlatvezetés Szekszárdon, együtt mozgott a 3 és a 84 éves, a hűvös hajnal után lassan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Janner Gyöli vagyok, 2026. május 12-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 6 műszaki mentéshez siettek a tűzoltók május 11-én hétfőn Tolna vármegyében, két esetben elektromos vezetékre dőlt fákhoz, két alkalommal pedig közlekedési balesetekhez riasztották a mentőegységeket. Árokba hajtott egy személyautó hétfő délután Kölesden a Petőfi utcában. A baleset helyszínére a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, valamint feszítővágó segítségével kiszabadították annak sofőrjét. A mentőszolgálat a gépkocsi utasát könnyű, még a jármű vezetőjét súlyos sérülésekkel szállított a kórházba. Szintén a délutáni órákban patakba hajtott egy személyautó Tamásiban, a Szabadság utcában. Az esethez a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltók siettek, akik a jármű két utasa közül az egyiket kézi erővel emelték ki, majd átadták a mentőszolgálatnak. A gépkocsit a rendőrségi helyszínelést követően a partra húzták. Bűnmegelőzési előadást tartottak az egyenruhások Nagydorogon a település általános iskolájának 4. és 5. osztályos tanulói számára. A program célja az volt, hogy a fiatalok életkoruknak megfelelő, hasznos információkat kapjanak az iskolai agresszió, a bántalmazás és az erőszak különböző formáinak felismeréséről, valamint azok megelőzésének lehetőségeiről. Az előadást Bíró Ilona Mária rendőrzászlós tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül hívta fel a diákok figyelmét a konfliktusok békés kezelésére. Fontosságára, illetve arra, hogyan kérhetnek segítséget, ha bántalmazást vagy zaklatást tapasztalnak, akár az iskolában, akár a közösségi médiában. Az iskolai erőszak nem csak a tetlegességben, azaz a fizikai erőszakban merül ki, de ide tartozik egymás kigúnyolása, megalázása, azaz a szóbeli, a lelki erőszak is. A rendezvényen jelen volt Nagy Csilla, a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársa, valamint Süssler Zsolt, rendőrzászlós iskolarendőr is, aki szintén fontos gondolatokkal és tanácsokkal egészítette ki az előadást. A program interaktív formában zajlott, a diákok kérdéseket is feltehettek, így közvetlenebb módon ismerhették meg azokat a helyzeteket, amelyek veszélyt jelenthetnek számukra, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével biztonságban érezhetik magukat az iskolai közösségben. Az előadók hangsúlyozták a diákoknak, hogy amennyiben elszenvedője valaki az iskolai erőszaknak, vagy tudomása van arról, hogy társát ilyen támadások érik, merje jelezni a tanárának, a szüleinek vagy az iskola rendőrnek. A szervezők bíznak abban, hogy az ilyen jellegű prevenciós alkalmak hosszú távon hozzájárulnak a tudatosabb, egymásra jobban odafigyelő diákközösségek kialakulásához. A kistérség Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településeinek képviselő testületei minden évben elismerik azt a dunaföldvári rendőrösön szolgáló rendőrt, aki az előző időszakban példaértékűen teljesítette feladatait. A döntés alapján az idei évben az év rendőre kitüntető címet a kistérség polgármestereitől Lipták Regina rendőrtörzszászlós, a dunaföldvári rendőrös nyomozója vehette át. Az elismeréshez mi is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk. A Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi képzési helyszínén a Nyitott Szülők Akadémiája következő eseményét május 18-án 18 órától tartják. A részletekről Szűcs Anita szakmai asszisztenst kérdeztük.
1: A szekszárdi LCC újabb rendezvénysorozatának állomásaként Nyitott Szülők Akadémiájára várjuk az érdeklődőket május 18-án hétfőn 18 órától. Konfliktus kezelés az iskolában ösztönös és tudatos módszereink címmel. Interaktív beszélgetés hétköznapi konfliktusainkról és kezelési módszerekről, melyeket ösztönösen használunk vagy épp kerülünk. Vendégeink lesznek Fehér Pataki Balázs, az MCC Fiatal Tehetség programjának igazgatója, oktatásfejlesztőként szakterülete az iskolai konfliktus kezelés és a bullying jelenség kezelése, valamint Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus, túsztárgyaló. Várjuk tehát az érdeklődőket, az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek akár az MCC Szekszárd Facebook oldalán is. Mindezt tehát május 18-án hétfőn 18 órától a szekszárdi MCC-ben, a Hunyadi utca 5-ben.
0: A Vosinszky Mor Múzeum, a Vakok és Gyengéllátók Tolna vármegyei egyesülete és a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ közreműködésével már 2024 ősze óta szervez akadálymentes tárlatvezetést látássérült érdeklődőknek az intézménynél 50 órás közösségi szolgálatokat végző középiskolás diákok bevonásával. A tárlatvezetést a fiatalok felkészítése előzi meg, amelynek során tapasztalati szakértő segítségével tanulják meg azt, hogy a különböző fokban látássérült embereket milyen módon módon kell vezetni, illetve milyen mértékű információt, milyen részletességgel kell átadni a kiállításról. Az első három alkalommal a diákok betekintést nyerhettek a látássérült emberek mindennapjaiba, feltehették felmerülő kérdéseiket és gyakorolhatták a vezetés, segítségnyújtás, a látnivalók narrálásának helyes módját. Eközben megtanulták a kiállítás leírását, hogy hitelesen adhassák át az általuk segített látássérült érdeklődőnek a vitrinekben látható dolgok kinézetét, rendeltetését. Záró rendezvényként 2026. május 6-án történt meg az akadálymentes tárlatvezetés, amire a középiskolások már több mint egy hónapja készültek. Minden diák választhatott valakit, akit vezetni akart, majd egy-két perces különbséggel a párosok elindultak megnézni a Wosinski-Mohr Múzeum Örökségünk című időszaki kiállítását. A tárlatvezetés végeztével mindenki, diákok és látássérültek egyaránt pozitív élményekkel, jó tapasztalatokkal térhettek haza. Együtt mozgott a 3 és a 84 éves. Sikerrel zárult a 200 főt megmozgató 17. Bátaszéki Triatlon Kupa. A részletekről Ócsai Krisztina, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezetője számol be.
1: Eredményesen zárult a 17. Bátaszéki Triatlon Kupa, amelyet idén is nagy örömmel szerveztünk meg városunk sportkeltő előközönsége számára. Az eseményre már az előnevezés során mindegy 150-en jelentkeztek, a helyszíni nevezésekkor pedig még körülbelül 50-en voltak, akik szívesen részt vettek ezen az alkalmon, és így közel 200 fő állhatott a rajthoz. A nap során a legkisebbektől a legidősebb korosztályig sokan próbálták ki magukat, külön öröm számunkra, hogy a legfiatalabb induló még a 3 éves kort sem töltötte be, míg a legidősebb versenyzőnk pedig 84 évesen teljesítette a kihívást. Az idei programban helyet kapott a fordított triatlon, a Novák István emlékfutás, a gyermek és családi futamok, valamint az idén újdonságként a dr. Harsányi László emlékfutás is helyet kapott. Ez egy 1 kilométeres sávot kellett teljesíteni a futóknak, azok vehettek részt ezen a induló számban, akik nem sportolnak rendszeresen, de szívesen kipróbálták volna magukat, vagy egyszerűen csak szerettek volna együtt mozogni a közösséggel és átélni a célba érkezés örömét. Az idei év másik újdonsága volt, hogy minden résztvevő emlékére térhetett haza, így szerettünk volna megköszönni mindenkinek a részvételt és az aktív jelenlétet. Nagy örömünkre az osztályharc program is sokakat megmozgatott, az óvodai csoportok és iskolai osztályok pontokat gyűjthettek a különböző versenyszámok teljesítésével, a rendezvény főszervezőjét pedig mindenképpen kiemelten kell megemlítenem, Cenc Péter volt, aki évről évre hatalmas munkával és elkötelezettséggel segíti a Bátaszéki Triatlon Kupa megvalósulását.
0: Szerda reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futózápor legfeljebb a keleti és a keleti határnál alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Kora reggelre 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 15-19 fokot mérhetünk, Szekszárdon a hajnali 5 fokot követően napközben 17 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
3: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, no meg velem, Fekete Dávid vagyok. Ez az óránk ma máshogy alakul, hiszen érkezik a stúdióba Márkus István, akivel röviden csacsogunk majd a Borvidék fél maratonról. Izgalmas lesz, tartson velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Ez a Rádió Antrit, és hát most szombaton jubilál a Borvidék félmaraton, hiszen az idén lesz a 15-e, kapcsán pedig már itt is van velem szemben Márkus István főszervező. Köszöntelek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát különleges az idei jubileumi esemény?
1: Szerintem több szempontból is különleges, már pedig szerintem a Borvidék életében is csak egyszer lesz a 15-dik, úgyhogy ez már egy ilyen fél jubileum, illetve először adunk, és nem is akármilyen megjelenési technikai pólót minden egyes olyan előnevezőnek, aki március 10-ig leadta a nevezőjét, úgyhogy még ez sem volt az életünkben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egyfajta mérföldkő.
0: Akkor ezek az újítások, de a programokban vagy útvonalban lesz-e valami?
1: Az idén újra módosítottunk az útvonalakon. Egyébként ez jellemző volt a Borvidékre, bár az elmúlt 3 évben ugyanazt az útvonalat futották ugyanazon a távokon a versenyzők, viszont én mindig szerettem volna mind a város, mint pedig a hozzá kapcsolódó Borvidéknek egy másik arcát megmutatni, úgyhogy most megint egy egészen új arca fog tárulni az ide látogatók elé, különösen akik a hosszú távon indulnak, azok majd le fognak futni a Szarva-Szurdikon, tehát elhagyják a város közigazgatási határait, úgyhogy lesz benne egy icipici terepfutás is, szóval, hogy egy egészen különleges pálya lesz.
0: Na hát milyen távok lesznek?
1: Az idén is ugye többfajta egyéni táv lesz, 5, 10, 14, 17 és 23 kilométer, ugye ez már önmagában 5 egyéni táv, és a 23 kilométeren 2 és 3 fős csapatok részére is lehetőséget teremtünk teljesíteni gyakorlatilag ugye ezt a kilométer számot, ezt a távot.
0: Inkább profi futók érkeznek, vagy sokan vannak azért hobbiból?
1: Sokkal inkább a hobbi futók érkeznek. Természetesen mindig van egy-két olyan versenyző, aki vagy volt versenyző, vagy pedig vagy akár még aktív is, de ez nagyon kevés, tehát tényleg szinte csak egy maroknyian. Ez abszolút az amatőr futóknak szól. Igazából, hogy őszinte legyek, nem is hívunk profi futókat, nincsen rajtpénz, nincsen a győzelemért semmilyen anyagi támogatás, illetve anyagi díj. Nem szeretnénk ebbe az irányba elmenni, ez maradjon meg a közönség szórakoztató kategória.
0: Akkor ez egy ilyen közösségi esemény és élmény inkább, mint sem verseny, vagy az érdeket?
1: Sokkal inkább. Én azt gondolom egyébként, hogy a futóversenyeknek, az amatőr futóversenynek ez a legnagyobb hozadéka, abszolút egy közösségi élmény teremt, és tulajdonképpen a teljesítmény mellett ez ami a legnagyobb, hát hogy is mondjam, hozadéka, tehát szoktuk is mondani, hogy mi élményeket gyártunk.
0: És hát nagyon népszerű, korábban már posztoltátok, hogy 1600-an akkor már jelentkeztek, ugye viccesen a mediára utalva. Miért szeretik szerinted ennyire ezt a versenyt?
1: Hát mert különleges, tehát azt tudni kell, hogy ebben a kis hazánkban a Borvidéknek egy egyedülálló pályája van. Tehát gyakorlatilag, hogy mi városunk az szerves részét képezi a Borvidéknek, vagy fordítva, a Borvidéknek a város. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a történelmi Borvidéknek a dűlői, az útjai, a szurdokai, ugye azok betonozottak, tehát egy nagyon jól futható pályák ezek, kellően nehezek is, és gyakorlatilag ilyen adottságú pálya az országban alig-alig van, és hát mi ezt így elsőként ragadtuk meg ennek a lehetőségét, és alig, tehát igazából nincs is ilyen verseny.
0: Na hát akkor innen folytatjuk, majd csak előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt,

0: Ez a Rádió Antrit, és hát ugyebár most szombaton jubilál a Borvidék félmaraton, hiszen az idén lesz a 15. E kapcsán pedig továbbra is itt van velem szemben Márkus István főszervező. Arra beszéltünk az imént, hogy ez inkább egyfajta közösségi esemény és élmény, és hát nyilvánvalóan lesz futás, több táv, csapatban, egyéniben, de nem csak a mozgás a lényeg, hanem a közösség, és erre egy afterpartival is készültek és ráerősítettek.
1: Ó, hogy ne, sőt, hát ugye ez egy... Azt hiszem, hogy ez egy szerves része a Borvidék programoknak. A verseny követően este a Bodri pincészetben lesz egy afterparty, az idén regisztrálni kell, illetve gyakorlatilag a belépőjegyben már van is szolgáltatás. Ez teljesen nyitott, úgyhogy mindenki keresse a Bodri pincészet Facebook oldalát, vagy pedig honlapját nézzétek, és gyertek ki, mert ez mindig őrült buli van, buri szokott lenni, 200-300 ember mindig megjelenik, tehát tényleg egy ilyen egészen elképesztő hangulat teremtődik ott este.
0: Na hát akkor ott 200-300 ember, a futáson viszont több mint 1600-an lesznek, ami azért egy jelentős mennyiség. Hány ember dolgozik a háttérben egy ilyen ekkora verseny?
1: Hát végül aztán 1750-et fővel zártuk ezt az előnevezési időszakot, és éppen ezért nincs is lehetőség a helyszíni nevezésre, tehát gyakorlatilag teltház van. A háttér kapcsolatokról csak annyit, hogy körülbelül olyan 140-150 fő dolgozik, akiknek muszáj, hogy megemlítsünk, hogyha nem is név szerint, de nagyon köszönjük az önkéntesek munkáját, köszönjük a rendőrségnek az útvonalbiztosítást, jönnek polgárőrök segíteni, a Szőlőszem mozgalomtól jönnek ugye a Borvidéken biztosítani az útvonalakat, segíteni a pályán lévő embereknek a helyes irányba való terelését, illetve hát azok, akik a versenyközpontban dolgoznak, a pályát építik, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy önkéntes összefogásnak az eredménye.
0: Mikor kezditek el a készülődést?
1: Tulajdonképpen mi már készülődünk, tehát itt képzeljétek el, hogy 1700 rajcsomagot nekünk össze kell állítani, ez már egy hete megy, rengeteg olyan egyéb feladat van, ami megelőzi a verseny napját. Pénteken pakolunk ki a Vármegyeházára, sőt már csütörtökön épül a kapu és a színpad a Béla Király téren, és akkor gyakorlatilag szombaton 8-kor nyitja a kapuit a versenyiroda.
0: Mármint úgy értem, hogy a verseny szervezésére mikor kezdett? Tehát úgy képzeljük el, hogy ennek most vége lesz, és akkor már a jövő évit szervezitek?
1: Tulajdonképpen a jövő évének már megvan a tematikája, nagyjából már az arculata is. Ez azt jelenti, hogy körülbelül október magasságában már kommunikálunk, és valószínű, hogy novemberben legeslegkésőbb, akkor szeretném már a nevezést elindítani, tehát ez egy jó fél évvel előtte, 7 hónappal már szeretnénk ezt elkezdeni.
0: Hát az elég komoly, azért ennyi felkészülés, de hát kell is.
1: Muszáj egyrészt azért, mert tele van a versenynaptár, tehát minden hétvégére, különösen a tavaszi és az őszi szezonban 3-4 verseny közül lehet választani, tehát óriási versenypiac van itt ezen a téren is. Egyfelől, másfelől pedig hát ugye be kell illeszteni az amatőr futóknak is ugye a maguk kis versenynaptárában, mind a távok miatt, mind a felkészülése miatt, vagy pedig hát egész egyszerűen így a szórakozásuk miatt.
0: Na hát akkor még egy zene, aztán pedig összegezzük egy picit az elhangzottakat, maradjon velünk!
2: Rádió Antrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: De ez a Rádió Antrit, folytatjuk beszélgetésünket Márkus István főszervezővel, akivel a 15. Borvidék félmaraton a témánk, ami most szombaton lesz, ha minden igaz. Hát összegezzük egy picit, mikor lesz, hogyan is alakul majd pontosan az egész, hogy ez is elhangozzék így egyben.
1: Oké, tehát szombat, május 16, 15. alkalom, reggel 8-kor nyit a versenyközpont, tehát akik tudtak online előnevezni, azok reggel 8-tól vehetik át a rajtszámunkat a Vármegyeházán, Béla téri rajttal indul a verseny, pont délben 1 kilométeres gyermekfutam. Ezt követően 14 órakor lesz a tömegrajt. Ez mindig egy ilyen picit ilyen ünnepélyes, nagyon felszabadult, jó zene van, hangoszene van, ez tök látványos, amikor itt 1700 futó nekiáll ugye teljesíteni az útvonalat. Én mindenkit kapacitálok, hogy jöjjön ki. Futnak egy rövid 1 kilométeres kört itt a városban, és gyakorlatilag el is hagyják, tehát mi a forgalmat alig fogjuk megbolygatni. Ezt követően az 5 kilométeresek gyakorlatilag egy 20-25 perc múlva már futnak is be, tehát ez azt jelenti, hogy 14-20-tól van befutó egészen körülbelül 18 óráig. Ezt követően van eredményhirdetés, és ugye 19-től pedig afterparty a Bodréknál, oda pedig aztán tényleg mindenki jön ki.
0: Na hát akkor a végére csak annyi, hogy mit szeretnétek, hogy hogyan távozzanak a résztvevők? Milyen érzésekkel, milyen élményekkel?
1: Hát józanul elsősorban. Persze ugye nálunk mindig van fröccse, jó kis hosszú lépés a frissítőpontokon, de hát én nagyon szeretném, hogy egyrészt jó idő lenne, és én tök jó élményekkel tudnák úgy itt hagyni a kis városunkat, úgyhogy hát ezen dolgozunk.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert.
1: Köszönöm a meghívást. Sziasztok.
0: No hát, mi pedig zenélünk tovább.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
7: Pattan nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomaggal várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel robogunk tovább, most már ismét a zenék veszik át a stafétát tőlünk. Tupac a mikrofonnál, ez a Changes.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ez a Rádió Antrit. A 15 óra is elmúlt, még kettő van együtt itt a 101-en. Nyomjuk meg azt is, főleg, hogy pillanatokon belül lejár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, amihez szintén elengedhetetlenek a remek dalok. Be is készítettem jó párat, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, leszel, ha nagy leszel.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrum. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán legrisztikusabb.

0: sikeresebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: És vége már a Mellónak, de az Antrit továbbra is szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok továbbra is. Gyémántot találtam, meg Rihannát, ez a Diamond.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.
5: Rádió Antrit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Rádió Andrét közlekedés.
1: Meglepetés útinfó, mert hogy talán most már alább hagy a hatalmas tumultus, de továbbra is azt jelzi, legalábbis a jelenlegi információk, hogy a Mészáros Lázár utcában itt Szekszáron lépésben lehet haladni, mindenki megindult hazafelé, ahogyan a buszpályaudvar környékén is tumultus alakult ki, és még mindig dugó van a Csatárnál, de elméletileg hamarosan ez is már feloldódik, és majd könnyebb lesz a haladás. Az viszont továbbra is fontos, hogy rendőrök vannak, nem most azt látom, hogy a Kesselyüsi is bedugult egy picikét, úgyhogy ott is lassú haladásra készüljön, de továbbra is rendőrök vannak a Rákóczi temető környékén, illetve az elkerülőn, ott a bevásárlóközpontoknál, és új helyszínről is kaptunk információt, a 6-oson Pécs felé, tehát a körforgalom környékén, a Pécs felé vezető oldalon is ott vannak a rendőrei, úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva nyilvánvalóan. És hát továbbra is fontos információ, hogy az M6-oson a Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométerek között, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Ez nagyon-nagyon fontos, ahogyan az is, hogy a 6-os főúton Szekszár térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométer között, félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani, úgyhogy vezessen körültekintően, jó utat kívánunk, és nyilvánvalóan a legjobb dalokat is mutatom, hogy mit.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszárdagóra.hu.
3: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám!
1: Rádió Andrea a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most már remélem otthonak kényelmében hallgat, maradjon is így már, mint kényelmesen, de azért mégiscsak aktívan, hát ebben segít nekünk az AC/DC.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrea.

0: Újabb óra végéhez értünk mindjárt. 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, amit együtt tölthetünk. Aggodalomra azonban semmi ok, dalokból nem fogyunk ki, az fix. Ahogyan az is, hogy remek slágerek érkeznek ikonikus előadóktól a továbbiakban is, úgy számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg

0: tragédia miatt indult büntető per tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Utolsó óránkhoz érkeztünk, itt a délutánban ez a Rádió Antrit, a ma kedvencével és a tegnapslágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Megnyomjuk ezt is, érkezik a Blue, One Love.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnapslágereivel.

just like a song when we were young. Andrit.

0: That's so true. Ezt énekelte itt, vagy ezt hallotta most itt a Rádió Antritól. A kedvencei és a tegnap slágeré között, és ami szintén igaz, ahogy a dal is mondta, az az, hogy ma lesz a Kultúrkortyok Szabad Egyetem Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán című előadása. Még van fél órája odaérni, úgyhogy ha elfelejtette volna, akkor még addig van azért idő összekapnia magát. Az előadó Radics Tamás túravezető lesz, és mint írják a premisszában, Üzbegisztán Közép-Ázsia legnépesebb és legtöbb történelmi örökséggel rendelkező országa. Fővárosa több mint 3 millió főt számláló Taskent, egykor a Szovjetunió harmadik városának számított, Moszkva és Szentpétervár után a területén találhatók a Selyemút legendás oázis városai szintén, ahol még Vámbéri ármény keletkutató is megfordult. A nyüzsgő bazárok, több száz éves medrészek és mecsetek ma is visszarepítik az utazót az időben, de a jelen kihívásaival is könnyen szembesülhetünk. Úgyhogy ez lesz ma a Babits Mihály Kulturális Központban. A belépés nyilvánvalóan díjtalan, a csatáteremben kell keresni még magunknak helyet, hogyha szeretné ezt megnézni, meghallgatni és nyilvánvalóan megszaglászni meg mindenféle. Úgyhogy ajánlom figyelmébe Kultúrkortyok Szabad Egyetem Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán, ez lesz ma, ameddig pedig összekapja magát, addig ezzel élünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakat. Kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Pattanj nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Utolsó fél óránkra kanyarodtunk, ez továbbra is az Antrita a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Töltsük el ezt is jó kedvben, nem is lehet más, hogy hiszen érkezik Jennifer Lopez és David Guetta is. Save me tonight!
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Igen, ez a pillanat is eljött, közös utunk végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk, igazán sokszínű délután volt ez, és nem csak zenéltünk, hanem beszélgettünk is. Márkus István volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, tovább jó rádiózást, meg jó pihenést is, holnap egytől újra együtt, eddig is minden jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműen

0: meglepőnek tűnt, hogy a terület azbesztel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója, Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Rádió Andrit időjárás.
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antri.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalapjakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos

0: emelkedtek, van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain bajnokok ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpáros a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
1: Rádió Antrit időjárás!
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Pattan nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka. A Szexárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szexárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szexárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs. És egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult.

0: Horst Hoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ami Amerika!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Herrádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az országos évente a mentők, közölte az országos mentőszolgálat a mentők napja alkalmából. Az országos mentőszolgálat május 10-én

0: viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd

0: kutatási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: slágerei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.